Én nem csináltam semmit, semmit nem fedeztem fel. Én csak tettem, amit mondtak, én csak tettem, amit kell. És én nem bántottam senkit úgy, mint annyi jó gyerek. Talán ezért van, hogy egyfolytában csak ráfizetek. Ez van, ez van, ez van, ez van. Hogyha szerelmesek lettünk, és már csinálnánk nagyon, nagyon megőrülünk, s közben sehol nincs rá alkalom. Tudom, harcoljunk meg, értes lesz rá idő, mód és hely, épp csak elfelejtjük addigra, hogy mi a francnak kell. Ez van, ez van, ez van, ez van. Te csak megmondod, hogy hogy lesz jó, és aztán nekem fáj. Ezért kérlek többé, ne segíts, hanem nagyon muszáj. Mert én összecsuklom mindig, ha ónom alá nyúsz. És már fáraszt, hogy az én káromból te csak ónom alá nyúsz. És már fáraszt, hogy az én káromból te csak hasznot húz. Ez van.

szóltál egy szót se, akkor most már ne is incs. Inkább dobd a kezed zsebre, ahol régen semmi sincs. Ez van, ez van, ez van, ez van. Ők csak megásták a gödröt, s aztán ültették a fát, és a gyökere volt fölül.

0: Ez van. Ez van. Ez van. Ez van.
1: Ez van.
0: Ez van.
1: Ez van.
0: Ez van.
1: Ez van.
0: Ez van.
1: Ez van.
2: Ez van.
3: Ez van.
1: Ez van.
0: Ez van.
1: Ez van.
3: Ez van.
1: Ez van.
0: Ez van.
1: Ez van.
3: Ez van.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

Jó reggelt! Vasárnap van, május 24-e, ez pedig akkor a Muravidéki Magyar Rádió. És jó reggelt kívánunk! Na nézzük akkor gyorsan, hogy ki is a reggeli csapat. Györkös Gonál lesz a hangtechnikus, a zenéket pedig Király Boglárka válogatta. Úgyhogy jó reggelt kívánunk még egyszer, és már is megyünk tovább zenével. Máté Péterrel, azért vannak a jó barátok. Majd jövünk is vissza.

Na, az volt akkor Máté Péter felvétele itt a Muravidéki Magyar Rádióban, 5 óra 38 perc a pontos idő, és ugye május 24-e van, és ma pünkösd vasárnapja van. Az elnevezés ugye a görög Pentecostis, azaz 50. szóból ered, a húsvét szombat utáni 50. napon ünnepeljük, tehát pünköst. A zsidó nép számára a húsvét szombatját követő 50. nap a befejezett aratás meghálálásának ünnepe volt a Szentföldön. Később időkben ez a nap a híres sínai hegyi törvényhozás ünnepévé vált, vagyis amikor Mózes megkapta Istentől a kőtáblákon a törvényeket. Izrael népe a pünkösd ünnepét különleges áldozatok bemutatásával és pihenéssel töltötte el. Ekkor mutatták be az új gabonából készült két kovászos kenyeret, és gyümölcsöket is ajánlottak fel Izrael istenének, Jahvenak. A pünkösd keresztény vonatkozása a zsidó nép pünkösd ünnepéből alakultak ki. Kereszténység ezen ünnep, amely a Szentlélek eljövetelét ünnepli a keresztény ember vallási felekezetektől függetlenül. Na, ezen ünnepet a keresztény világ a Krisztus utáni második századtól tartja számon. Később, mint Isten kiválasztott népének, a zsidó népnek ünnepe esetében, a keresztény világ is hozzákapcsolta pünköst tartalmához az új testamentumi törvényhozásra való megemlékezést, sőt magát a keresztény egyház megalapítását is erre a neves ünnepnapra tették. Magyarországon például 1993 óta pünköst hétfő munkaszüneti nap. Pünkösdi király választása egyfajta legényvirtus volt, lovas versennyel, tűzugrással, egyéb vetélkedésekkel. Aki a legderekesabbnak bizonyult, egy évig ingyen iadott a falu kontójára, és minden mulatságra hivatalos volt. A pünkösd, az udvarlás, párválasztás ideje, ilyenkor elnyűltek a szigorú szabályok, a lányok bátran mutatkozhattak választottjukkal. Tehát ma pünkösd napja van, úgyhogy mindenkinek jó ünneplést, meg persze jó reggelt kívánunk. Jön a Hova tűntél című dal, itt van a 4th Street.

Hova tűntél volt a dal címe? Na egyébként pedig ugye említettük, hogy pünköst van, de azért azt is egy fél mondattal most megemlítjük, aztán később majd még szólunk róla részletesebben, hogy az Európai Nemzeti Parkok napja is ma van. Méghozzá 1999 óta ünnepeljük ezt a napot, tehát az Európai Nemzeti Parkok napja is ma van, május 24-én. Mi pedig jó reggelt is kívánunk, James Blunt következik, Carry You Home című dalával, na utána pedig akkor névnapot köszöntünk.

Na, James Blunt volt, tehát ez 5 óra 48 perc a pontos, de jó reggelt kívánunk, és külön az Esztereknek és az Elizáknak, mert ugye ők ma névnapot ünnepelnek. Az Eszter perzsa eredetű bibliai név. Ishtar Asszír, babiloni istennő nevéből ered. Jelentése pedig csillag. Az Eliza héber eredetű Erzsébet név német változatának rövidülése. Jelentése Isten az én esküvésem. Tehát Eszterek, Elizák, boldog névnapot kívánunk. Na de ezen a mai napon, vagyis ezen a mai dátumon a Vincik, a Simonok, a Máriák, a Zsófiák, a Simonettek és a Simeonok is ünnepelhetnek. Úgyhogy mindenki, aki névnapot ünnepel, boldog névnapot kívánunk, születésnaposoknak pedig akkor boldog születésnapot. Az élet szép,

Tegnap megrendezték a német kupa döntőt is, és a Bayern München a Stuttgarttal csapott össze, 3-0 lett a végeredmény, Harry Kane háromszor betalált, és ezzel ugye a Bayern már megszerezte múltkor a bajnoki címet, most megszerezték a kupát is, tehát dupláztak, és erre már 6 éve nem volt példa. Úgyhogy nekik is akkor gratulálunk. Mi pedig akkor ismételten zenéljünk még egy kicsit, vasárnap van május 24-e, és 5:53 perc a pontos tő. Van május 24-e, és 5:53 perc a pontos tő.

0: Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.
1: Műsorunkban ezúttal Madeira. Az örök tavasz szigete kerül fókuszba. Bejárjuk az Atlanti-óceán különleges vulkanikus szigetét, ahol a meredek hegycsúcsok, a buja babérerdők és a híres levadatúrák felejthetetlen élményeket kínálnak. Borsos Flórával beszélgetünk a sziget változékony időjárásáról, a helyi gasztronómiáról és arról is, kiknek ajánlott igazán Madeira. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor.

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Középhullámon a 648-as kilóhertz.
2: Ilyen volt régen.
1: Muravidéki Magyar Rádió.

0: Ultrarövid hullámon a 87,6 MHz-en
1: és középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Meg volt ilyen is.
0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Ultrarövid hullámon a 87,6 MHz-en.
2: Mostantól digitálisan is. A Muravidéki Magyar Rádió DAB-on is hallható.
3: Ezt is jó tudni.
4: Időjárás.
2: Na, jó reggelt kívánok még egyszer. 6 óra a pontos idő, ez a Muravidéki Magyar Rádió, és hát akkor nézzük, hogy milyen is lesz az időjárásunk. Nagyit azért elmondhatunk, hogy Muravidéken ma derült napos lesz az időjárás, és 26 fokra számíthatunk. Tehát egy-két fokkal még melegebb lesz, mint tegnap volt, holnap pedig még melegebb lesz. De nézzük a részleteket. Ma a Szlovénia szerte túlnyomóan derült napos időjárás lesz, valamivel több kis felhőzetre azért az ország középső részén lehet majd számítani. És helyenként, időnként megjelenhet a keleti irányú szél. Na, amúgy a hőmérséklet ország szerte 26 és 30 fok közt alakul. Holnap is folytatódik a túlnyomóan derült napos időjárás, no az ország középső részén pedig holnap is előfordulatnak némi felhők az égbolton, goma, illetve fátyol felhőkre kell számítani. A reggeli hőmérséklet ország szerte 11 és 17, délután pedig 27 és 31 fok közt alakul. Kedden a kezdetben, valamint szerdán is még többnyire derült napos időjárásunk lesz, és meleg is lesz. Viszont szerdán délután már helyenként előfordulatnak kisebb futó záporok, illetve akár helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Holnap egyébként hajnalban Munavidéken 16 fokra számíthatunk, aztán délután 27 fok körül lesz majd a csúcsérték, egyébként pedig derült napos időjárásra számíthatunk. Nézzük a jelenlegi hőmérsékleteket is országszerte. Krány 12 fokos, Triglav-Kedericán ennyi kis eső van, és 4 fokot mérnek egyébként. Ljubljanában 13 fok van, Maribor 12 fokos, Muraszombat 14, Tuj jelenleg 12. Celjéből 10 fokot jelentenek, Koper 17 fokos, Golicskon 16 fok van, Lendván 13 fokot mérünk, Portoros pedig 14 fokos. És akkor nézzük meg az előrejelzést Magyarországra is. Ma a kevés fátyol és gomoly felhő mellett napos időre lehet számítani, csapadék nem valószínű. Az észak-keleti északi szél több helyen, főképp az Alföldön és az Alpok alján megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható. Késő estére általában 16 és 22 fok közé ül le a levegő. Zala és Vasvár megyére pedig derült égbolt, 28 fokra lehet számítani. Hétfőn, tehát holnap. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Néhány zápor elsősorban a középső tájakon fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű. Na, holnap hajnalban Zala és Vasvár megye fölött is fátyol felhős lesz az égbolt, 13 fokra lehet majd ébredni. Aztán délután kissé felhős égbolt mellett 30 fokig melegszik majd föl a levegő hőmérséklete. Kedden a túlnyomóan derült napos, száraz idő várható. Szerdán pedig az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Az északkeleti, valamint a nyugati, délnyugati országrészben helyenként pedig zápor előfordulhat. Északkeleten az ég is megdörrenhet. Na, nézzük akkor a hőmérsékleteket. Békéscsabán 14 fok van, Budapest 15 fokos, Debrecen 16, Győr 12, Pécs 15, Sármelék 13, Siófok 19, Szeged 12, Szolnok 14, Szombathely 16, Lenti 11, Keszthely 14. És akkor irány az utak, nézzük meg, hogy ott mi történik.
5: Közlekedési hírek.
2: Muravidéken és egyébként országszerte is most jelenleg folyamatos a forgalom, komolyabb, illetve nagyobb fennakadásokról szerencsére nincs hír. Egyébként pedig vasárnap van, úgyhogy ma kamionstopp van érvényben a szlovéniai utakon, ami azt jelenti, hogy nem közlekedhetnek azok a kamionok, amelyeknek az összsúlya meghaladja 7,5 tonnát, méghozzá 8 és 22 óra közt. Mi pedig mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk.

0: MMR. Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
1: Következő műsorunkban hallhatnak arról, hogy véget ért Sepsiszentgyörgyön a Sepsi Book 5. kiadása. Temesváron a Szorványban élő egyházakról tartottak beszélgetést és filmvetítést. És végül Kolozsváron rendezték meg a Szociológus Napok idei kiadását. Ezúttal Lendváról jelentkezünk. Ha tehetik, tartsanak velünk hétfőn 10 óra 15 perckor.

Budapest Voices, szólt a Muravidéki Magyar Rádióban, jó reggelt kívánunk, és már is akkor itt egy információ az autósoknak. Ugyanis a rendőrség ma Muraszombat körzetében méri majd gyakrabban az autók sebességét, de ugye másod is betartják a szabályokat, és akkor nem lesz ilyen gond. 6 óra 18 perc egyébként a pontos idő, vasárnap van, május 24-e. Jön Kovár László, szeres nagyon!

Komár László volt, tehát ez egyébként pedig még ugye mindig zajlik a Giro d'Italia, vagyis az olasz kerékpáros körverseny, a 3 hetes és 14 szakasz van mögöttünk, és 3 hegyi szakasz is már mögöttünk van, ami pedig akkor azt jelenti, hogy ez 3 győzelem Jonas Vingegaardnak, aki egyébként összesítésben is átvette a vezetést, és most ő az, aki akkor a rózsaszín trikót hordhatja. De hát egy hét még hátra van, meglátjuk, hogyha sikerül neki megnyernie minden esetre. Azt már előtte is tudtuk, hogy azért ment oda, mert meg akarja nyerni, egyelőre jó úton van. Jön a Fellegvár.

0: MMR. A zene összeköt.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazin.

0: Fél hét van, vagyis 6 óra 30 perc. A pontos idő vasárnap, május 24-e. Ez a Muravidéki Magyar Rádió, benne pedig jön akkor a reggeli terepjáró. Ma két témával várjuk Önöket, és íme itt az első. A Triglav elleni 1-1-es döntetlen pénteken nem volt elég a Naftának, amely az utolsó fordulóban bukta el a bajnoki címet, és ezzel az egyenesági feljutást az első osztályban. A Brinyeg rosszopja az utolsó pillanatban megelőzte riválisát a tabellán. Jövő héten a Primorje vár az osztályozóban a Naftára.
1: 1500 csalódott szurkoló hagyta el péntek este a leindulói sportparkot, miután a Nafta csak döntetlent játszott a Triglav csapatával. Az egy pont nem volt elég a bajnoki címhez és a feljutáshoz, mivel a Brinje egy időben 1-0-ra legyőzte a Biljét, így ledolgozta két pontos hátrányát a Naftával szemben. Rok Pirtósek élete legsúlyosabb vereségének nevezte a Triglav elleni döntetlent.
2: Ja, mislim da je šlo na koncu na robu sve. Tako da smo zgubili, mislim da je moj najteži poraz u karijeri zaenkrat.
3: Szerintem a végén minden rosszul alakult, ezért buktuk el a feljutást. Azt hiszem, ez eddig a legnehezebb vereség a pályafutásomban. Megszereztük a vezetést, egy perccel később volt egy 100%-os helyzetünk, aztán 20 másodperccel később kaptunk egy ilyen olcsó gólt. Ahogy láttuk, a Grosszopje nyert, így sajnos osztályozó vár ránk. Bizonyos pillanatokban egyértelműen megremegtek a lábak. Ezen most túl kell lendülni. Az elején ezt jól kezeltük, megszereztük a vezetést. Viszont hiányzott egy kis koncentráció azokban a helyzetekben, amikor talán meg kellett volna tartani a labdát, vagy kivágni, esetleg szabálytalankodni. De ez nem sikerült, és ebből ők gólt szereztek.
1: A Nafta és a Brinje egyaránt 75 ponttal zárta a bajnokságot, ám utóbbi végzett az első helyen, a jobb egymás elleni mérlegnek köszönhetően. Bozsik Józsefet, a Nafta vezetőedzőjét hallják.
4: Ebből most föl kell állni, és nagyon gyorsan rendezni a sorokat, és ugye utána szerdán már vár ránk az osztályozó első mérkőzése. Ugye most ez a feladat, előre tekintünk, nyilván többet érdemelt a csapat ennél, én azt gondolom, meg is szereztük a vezetést. Sajnos sikerült egalizálni a Triglavnak, úgyhogy nyilván csalódottak vagyunk, hiszen olyan szezont, olyan teljesítményt nyújtottunk, ami azt gondolom, hogy megérdemelte volna a bajnoki címet.
0: Kiválóan eljátszott zeneszámok, fergeteges hangulat, az Umen Kuna rap formáció mesteri freestyle műsora jellemezte a Chance 26, a Szlovénia Általános Iskola együttesek találkozóját péntek délután. Az eseménynek harmadik éve lent adott otthont. Ezúttal a Színház és Hangversenyterem nyári színpadán mutatkozott be 11 szlovéniai iskolai zenekar, amely közül egy saját szerzeménnyel örvendeztette meg a közönséget. A találkozó szervező idén is az egyes száma lendvai két nyelvű általános iskola volt. A koordinátor szerepét Szoldat Damit tanár, az iskola 789 nevű együttesének vezetője vállalta. Az utóbbi fellépést vastapssal jutalmazta a közönség. Szőke Krisztina összeállítása.

0: 11 együttes fog bemutatkozni, és a végén vannak még külön vendégek is, az In Kuna, akik ilyen freestyle rappel fognak bemutatkozni. Tehát lényegében 11 együttes, és a Szlovénia különböző részéről. Tehát vannak Ljubljanából, vannak Celjeből, Szlovenska Bistrica, sőt még Spodnya Idriából is. Tehát Szlovénia az mindegyik területéről jönnek, hogy bemutatkoznak. Úgy gondolom, hogy egy ilyen fesztivál szerintem úgy hiszem, hogy nincs Szlovéniában, ahol csak általános iskolás együttesek tudnak föllépni. Sőt, mielőtt ezt nem csináltuk, én nem is gondoltam volna, hogy van ennyi együttes Szlovéniában, amennyi van.
1: A találkozón minden bemutatkozó együttest örömmel fogadott a közönség. A hazai, az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola 789 zenekarának fellépését, amelynek élén Soldát Damirál pedig ováció övezte.

Ez volt tehát akkor a reggeli terepjáról, és ugye tudják, honlapunkon teljes terjedelemben meg tudják ezeket hallgatni, sőt, más terepjárokat is, más műsorokat is, meg még sok minden másra is használható a honlapunk, úgyhogy ajánljuk a figyelmükbe, tehát mmr.si. Egyébként pedig jó reggelt mindenkinek!

Ma ugye pünkösd van. Kereszténység egyik legfontosabb ünnep, amelyet húsvét után az 50. napon ünneplünk. És ugye maga a pünkösd szó a görög Pentekoste szóból ered, amely egyszerűen annyit jelent, hogy 50. Na, a keresztény hagyomány szerint ezen a napon szállt le a Szentlélek Jézus tanítványaira Jeruzsálemben. A Biblia szerint a tanítványok különféle nyelveken kezdtek beszélni, hogy minden nép megérthesse az örömhírt. Emiatt sokan a keresztény egyház születésnapjának is nevezik a pünköstöt. Pünkösdhöz több fontos szimbólum kapcsolódik. A lángnyelvek ugye a Szentlélek megjelenését jelképezik, a galamba, béke és a Szentlélek szimbóluma. Valamint a szél, a Biblia szerint erős szélzúgás kísérte ugye az eseményt. Pünkösnek Magyarországon például gazdag népszokásai is vannak. Legények ügyességi versenyeken mérkőztek meg egymással, amit már említettünk ugye hajnalban is, lovaglásban, futásban vagy erőpróbákban. A győztes lett ugye a pünkösdi király, aki egy évig különféle kiváltságokat élvezhetett. Például ugye egy évig akkor a falu számlájára mulathatott, ihatott. Azért ez sem volt egy utolsó szempont. Na egyébként innen ugye a mondás, és rövid, mint a pünkösdi királyság, vagyis valami ugye csak rövid ideig tart. Lányok jártak a falut énekelve, virágokkal feldíszítve. Ez termékenységvarázsló és jó kívánságokat hordozó szokás volt. Sok helyen ugye zöld ágakkal, bodzával vagy nyírfával díszítették a házakat és kapukat, hogy távol tartsák a rosszat és bőséget hozzanak. Ma a pünkösd vasárnap és pünkösd hétfő sok országban, illetve többek közt Magyarországon is hivatalos ünnepnap. Templomokban ünnepi miséket tartanak, sok helyen pedig kulturális és hagyományőrző rendezvények is kapcsolódnak hozzá. És hát ugye pünkösd hétfő Magyarországon munkaszüneti nap, Szlovéniában nem, minden esetre azért ünnepelni mindenképp lehet, ma is, meg holnap is. Mi pedig menjünk tovább a Légy óvatos című dallal, Konzsusa érkezik Tolcsfaj Lászlóval.

Na, ugye pünköst van meg, ugye azt is említettük, hogy az Európai Nemzeti Parkok napja. Na, az Európark nevű szövetség a nemzeti parkok és egyéb védett területek célkitűzéseit és jelentőségét kívánta népszerűsíteni. Az Európark Szövetség, korábbi nevén egyébként Európai Nemzeti Parkok és Naturparkok Szövetsége, 1973-ban alakult, és együttesen 34 ország, 400-nál is több védett területért felelős. 1999-ben indított programja alapján május 24-én annak emlékére tartják a napot, hogy 1909. május 24-én alakultak meg az első európai nemzeti parkok Svédországban. Tehát Európai Nemzeti Parkok napja is ma van, méghozzá 1999 óta. Nálunk pedig jön An Englishman in New York. It was Stingy.

Englishman in New York és Sting volt, tehát ez 6:54 perc, pontos idő, ez pedig a Muravidéki Magyar Rádió vasárnap van, május 24-e és egyben ugye pünkös nap, és meg az Európai Nemzeti Park van, május 24-e és egyben ugye pünkös nap, és meg az Európai Nemzeti Parkok napja is ma van, mi pedig zené

Nászlott a kocsma zaj felvétele 7 óra múlt már 2 perccel, és egyébként ebben az órában halljuk majd ugye a gyerek gondolatokat is, meg belelapozunk az évforduló naptárba, és aztán pedig kezdetét veszi majd a kívánság műsor, úgyhogy mindenképp számítunk önökre is.

0: Mikor nagy leszek, fodrásznő leszek, és doktorica.
1: Mind a kettő?
0: Mind a kettő.
1: Mind a kettő leszel? Akkor mit kell már nagyon sokat csinálni?
0: Akkor, mikor nem kell többet dolgoznom a betegekkel, akkor megyek fodrásszalomba, és megcsinálom a nőknek a hajájukat.
1: Ki fodrász nálatok? Valaki fodrász?
0: Igen, Aranka.
1: Sőt, ismer? Jól végzi a dolgát? Tetszik, akkor gondolom neked.
0: Akkor dolgozik, mikor nincs óvi.
2: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Ahogy a Ballagások egyik nagy kedvenc dala, 20 év múlva című dal szólt itt a Muravidéki Magyar Rádióban, mi pedig belelapozunk az évforduló naptárba, mert 24-e van és az év 144. napja, tehát 221 nap maradt még ebből az évből. És ugye akkor az események, amelyek a mai dátumhoz fűzhetők. Az egyik például, hogy 1985-ben ezen napon született a szlovén teológus és politikus Jernej Vrtovecről van szó. És szintén a mai nap, ugye, hogy már említettük, egyrészt Pünköst, valamint az Európai Nemzeti Parkok napja is. Kmeti György honvédtábornok, az 1848-49-es szabadságharc kiemelkedő alakja, 216 éve született. Viktória királynő, aki pedig 64 évig uralkodott, 207 éve született 1819-ben. Először szelte át gőzhajó az Atlanti-óceánt, szintén 207 éve történt. Foltényi Vilmos, színész, operaénekes, Latabár Endre társulatának elismert művésze, 1822-ben született, május 24-én. Adler Mór festő, pedig kerek 200 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot. Megszületett Daniel Gabriel Fahrenheit, német fizikus, akiről a ma használatos Fahrenheit hőmérsékleti skála lett elnevezve. Daniel Gabriel Fahrenheit 158 éve született. 143 éve pedig átadták a Brooklyn hidat, a világ akkori leghosszabb függő hídját, ugye 1883-ban. Mihail Alekszandrovics Szolohov, Nobel-díjas szovjet-orosz regényíró, elbeszélő, 121 éve született, ugye Csendes Don, az egyik ismert műve. Mészáros Ági kétszeres Kossuth-díjas színésznő, 112 éve született. És ezen a napon született Lili Palmer, német színésznő, író, festőművész, asztali teniszező, 112 évvel ezelőtt. 108 éve pedig bemutatták Bartók Béla a Kékszakálló Herceg Bára című dalművét 1918-ban. Megalakult a független és kizárólagos banki egy kibocsátási joggal rendelkező Magyar Nemzeti Bank 102 évvel ezelőtt, tehát 1924-ben. 85 éve pedig, tehát 1941. május 24-én megszületett Bob Dylan, amerikai rockstar, többszörös Grammy-díjas zeneszerző, előadó. Hát Bob Dylan ugye legenda, úgyhogy jöjjön is, All Along the Watchtower című dalát fogjuk hallani.

Ez a tehát akkor Bob Dylan, a mai nap szülöttje. De a mai napon született Priscilla Presley, amerikai színésznő is. 81 évvel ezelőtt egyébként többek közt, hogy Elvis Presley felesége is volt, de láthatjuk például a Csupaszpisztoly sorozatban is. Május 24-én történt az is, amikor megszületett Alfred Molina, angol színész, 73 évvel ezelőtt. Christine Scott Thomas, angol színésznő, pedig 66 éve született, mondjuk a Mission Impossible vagy az Angol betegből is ismerhetjük. Az amerikai színész John C. Reilly 61 éve született. Eric Cantona, francia színész, meg ugye focista is 60 éve született, 1966-ban. Aztán őszen dán színésznő, a néma filmkorszak sztárja, a filmtörténet első szexbálványaként tartják számon, 54 évvel ezelőtt hunyt el. Nikolaus Kopernikus, lengyel csillagász, a heliocentrikus világkép megalkotója, 483 évvel ezelőtt hunyt el, vagyis 1543. május 24-én. Megalapították Jamestownt, az angolok első állandó észak-amerikai települését, 419 évvel ezelőtt. José María Ferreira de Castro, portugál író, 128 éve született. Na és ezen a napon történt, tehát május 24-én, amikor az északi sarkon rekedt expedíciával Umberto Nobile, olasz tábornok, léghajókonstruktőr, 98 évvel ezelőtt. Gattyán György üzletember, 56 éve született. Ezen a napon hunyt el Duke Ellington, afroamerikai zongorista, zeneszerző, zenekarvezető, a jazz zene jelentős alakja, 52 évvel ezelőtt hunyt el. Kocsmáros Pál grafikus, könyvillusztrátor, képregényrajzoló és újságíró, 51 évvel ezelőtt hunyt el, 1975-ben. Hát ugye többek közt ugye Fülig Jimmy és a többiek megalkotója is, vagyis megrajzolója. Eritrea állam nemzeti ünnepe is ezen a dátumon van. Valamint még egy érdekesség a mai nap kapcsán, megtartották 1998-as országgyűlési választások második fordulóját 28 évvel ezelőtt. Három éve pedig 2023-ban elhunyt Tina Turner, 12-szeres Grammy-díjas és többszörös Golden Globe-díjas énekesnőről van szó. Úgyhogy jön is Tina Turner, We Don't Need Another Hero című dalát fogjuk hallani, utána pedig akkor kezdetét veszi a kívánságműsor.

0: Ismét kaphatók a népszerű úszóbérletek a Lendvai termálfürdőbe. 8 medence, 5 csúszda és strandröplabda pálya várja a látogatókat egész nyáron. Havi, 3 havi, féléves és éves bérletek közül választhat. Május végéig 10% kedvezmény jár minden bérletre. További információ a plusz 386-2-577-44-60-as telefonszámon, vagy a www.termekötőjenlendava.si oldalon. Lendvai termálfürdő. Élmény minden korosztálynak.
1: Kívánságműsor.
2: Na, kezdődik tehát akkor a kívánságműsor, és először is akkor Betty kérésével indítunk, úgyhogy ez ismerős arcoktól a nélkület fog majd érkezni, közben pedig akkor már meg is nyitjuk a telefonvonalakat, és lehet bennünket hívni, lehet zeneszámot kérni. 575 17 18, ez az egyik telefonszám. A másik 575 17 19. Külföldről pedig 00 386 2, ezt kell tárcsázni, utána pedig valamelyik telefonszámunkat. Szóljanak tehát az ismerős arcok, közben pedig nyitva a telefonok, és várjuk a hívásokat.

0: ismerős arcok nélküled. Köszönöm pedig, van telefonálunk, úgyhogy jó reggelt kívánok.
1: Szép üdvözlet, kedves Sándor.
0: Üdvözlet.
1: Én szeretnék egy zeneszámot meghallgatni, László Attilától, mit jelent a boldogság?
0: László Attila, mit jelent a boldogság? Rendben, azt hiszem, akkor mindjárt majd következik is akkor ez a dal.
1: Köszönöm szépen, Sándor, minden jót kívánok továbbra is a viszonthallásra.
0: Viszonthallásra, szép napot. És van-e még telefonálunk? Van, jó reggelt.
2: Szép vasárnap reggelt kívánok, Sándor Jutka vagyok, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Én szeretném kérni Horváth Rovitól, hogyha egyszer megtalállak, nem engedlek el című számot, ezt a lenti barátnőimmel, Magdiva, Marikával, Angélával szeretnénk hallgatni, és a rádió minden kedves hallgatójába, és áldott szép pünkösdi ünnepeket kívánok mindenkinek, és a rádió minden kedves dolgozójának.
0: Köszönjük szépen, és akkor viszont kívánjuk, Robi is hamarosan majd szólni fog, úgyhogy köszönjük tehát még egyszer a hívást, szép napot továbbra is, és van még telefonálunk, úgyhogy jó reggelt!
3: Kellemes, szép pünkösdi vasárnapot kívánok, Sándor, mindkettőknek a stúdióban, én pedig szeretném meghallgatni, édesanyám, fölnézek az égre. Nagyon szépen megköszönöm, jó munkát, jó egészséget és a viszonthallásra.
0: Köszönjük szépen, és akkor ez a dal is majd hamarosan következni fog, tehát...
3: Nagyon szépen megköszönöm, a viszonthallásra.
0: Viszonthallásra!

0: Nos, van is két telefonálónk, úgyhogy jó reggelt, vagy már jó napot az első hallgatónak.
1: Jó napot, Sándor Sándor. Én Szép Levente vagyok, Tóni Szemikossal.
0: Tessé, melyik dal legyen akkora?
1: Én szeretném kérni, édesanyámmal együtt is Forcek Marival szeretném meghallgatni Zorántól a Volt egy tánc című dalt, és kellemes vasárnapot kívánok minden kedves rádió hallgatónak, és nektek is ott bent a stúdióban.
0: Köszönjük szépen, viszont kívánjuk, Zorán elő is van készítve, hogy mindjárt érkezik a Volt egy tánc.
1: Oké, nagyon szépen köszönöm, további szép napot.
0: Szép napot, és van még egy telefonálunk, jó reggelt vagy jó napot.
2: Jó reggelt kívánok, szeretném meghallgatni Szűcs Judit előadásában, mond, mit tegyek, hogy érez című számú.
0: Mit tegyek, hogy érez Szűcs Judit, mindjárt érkezik akkor ez is. Köszönjük szépen a hívást, szép napot kívánunk.
2: Szép napot.
0: Viszontlátásra.

sorra, és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonák.

megjöttek sorra, néhány béke év nekünk is járt, aztán jött az a retteget.

0: 8 óra múlt és továbbra is Sláger Kívánság műsor itt a Muravidéki Magyar Rádióban van, és telefonálunk még hozzá 2, úgyhogy jó napot az első hallgatónak, vagy talán még jó reggelt. Halló, halló!
1: Halló!
0: Jó napot, jó reggelt!
1: Jó napot kívánok!
0: Jó napot!
1: Bangó Margittól szeretném meghallgatni, hol zene szól az éjszakába.
0: Uh-huh. Bangó Margit, mindjárt következik akkor. Köszönjük szépen a hívást!
1: És ott voltam, köszönöm szépen!
0: Szép napot kívánunk, viszont hallásra! És jó napot a következő hallgatónak, vagy netántál még. Jó reggelt!
2: Jó napot kívánok, jó napot. Sándor! Erzsi vagyok, Pacsáról. Bangó, vagy Balázs Palitól szeretném meghallgatni végleg a szívügyem maradtál című dalt.
0: Lent Balázs Pali, és végleg a szívügyem maradtál. Rendben, akkor az is hamarosan majd érkezik. Köszönjük szépen önnek is a hívást. Én szép vasárnapot kívánok.
2: Köszönöm szépen, Sándor, további szép napot önöknek és a rádió hallgatóinak.
0: Viszont hallásra.
2: Viszont hallás.

Klára írt nekünk e-mailt, és kérte egy dalt, és hát azt most le is fogjuk játszani. Méghozzá Komaromi Istvántól a Mosolyt az arcokra című dalt kérte tőlünk, tehát Klári, úgyhogy akkor szóljon is a dal. Itt van Komaromi István.

miért van az, hogy néha-néha sírunk csendesen? A hajnalokkal újraindul, minden megy tovább. Búcsúzunk,

Idés írt nekünk, ő Lakatos Dánieltől a Megjátszottam magam című dalt kért, illetve szeretné hallani, úgyhogy akkor ez is majd mindjárt következik, úgyhogy Lakatos Dani itt lesz velünk, majd pedig érkezik nem más, mint Tamás Gábor, és csak a Szívünkben nem száll az idő című dal. Ezt pedig Németh Sándornak kérte tőlünk, és egyébként ő is természetesen mindenkinek pünköst, kellemes pünköst vasárnapot kíván, és ugye a dalt férjével együtt szeretnék meghallgatni. Tehát Lakatos Daniel, utána pedig akkor Tamás Gábor.

Marika és Karcsi kérésére mindjárt itt lesz velünk Juanes, és a La Camisa Negra című dalt fogjuk hallani. Utána pedig akkor meghallgatunk még egy dalt, méghozzá Sramek Péter lesz itt velünk, és a Szeres Istenem című dalt. Ezt pedig Marika és Feri kérték tőlünk Körmendről. Tehát jön Juanes, aztán Sramek Péter.

Folytassuk, Brigitta írt nekünk az Őrségből, és a Nyári Zápor című dalt szeretné hallani Rózsa Magditól és Lofti Begitől, tehát úgyhogy akkor ez mindjárt érkezik is, utána pedig akkor Lívia kérésére jön Demjén Ferenc dala, méghozzá Kell még egy szó.

Ilona és Frigyes írtak nekünk, mindenkinek szép pünkösd vasárnapot kívánnak, és egyben szeretnék meghallgatni Gergely Robitól a Házi Bulit című dalt, úgyhogy akkor ez mindjárt majd következik is. Na, utána pedig akkor itt lesz Dupla Kávé, és a Kicsit belehalok minden nap című dal, ezt pedig Zsolt kérte tőlünk.

Ibolya is írt nekünk, és Dávidtól szeretné meghallgatni a Kiölel majd egy című dalt, úgyhogy akkor ez mindjárt szólni fog majd. Utána pedig érkezik majd a Motiva zenekartól a Boldog Születésnapot című dal, és hát ugye ezt pedig annak érte tőlünk, és hát ugye volt meg lesz a családban azért így most ez a dátum környékén több születésnap is, úgyhogy akkor azt szeretnék így együtt meghallgatni, úgyhogy az is mindjárt itt lesz, úgyhogy jön Dávid, aztán pedig a Motiva zenekar.

0: Máté is írt nekünk, és csak átutazó vagyok itt a Földön egy című dalt kérte, ez Maros Gábortól fog érkezni, ugyanis tőle van meg, aztán pedig akkor Csaba kérését is teljesítjük, aki azt írta, hogy szeretné a Pünkösdi királyokkal együtt meghallgatni Rómeó és Júliából a Lehetsz király című dalt, úgyhogy az is mindjárt érkezik, tehát jön Maros Gábor, aztán a Zserbó és a Lehetsz király.
1: Csak átutazó vagyok itt a földön, egy utas

0: kívánságműsor.
1: Maradt még fél óra a kívánságműsorból, és írt nekünk Bálint, aki pedig írta, hogy kislányával, Milenával együtt szeretnék meghallgatni a Moja Milena című dalt, úgyhogy a Novi Fossil és a Srebrna Krilla mindjárt érkezik is, és a Moja Milena című daluk. No, utána pedig velünk lesz Koncz Zsuzsa, és Vigyázz, ha jön a vonat című dal, ez pedig Tündik érte tőlünk.

A vasúti sorompót piros, fehér, piros színűre festik, és közepére vörös prizmát, esetenként vörös fényű lámpát is elhelyeznek. A hagyományos sorompó lakott területen belül ráccsal is felszerelik. Ha a fénysorompó egyik fénye sem világít, üzenzavar.

0: Megjegyezzük, hogy a kellő körültekintés akkor sem mellőzhető, ha nyitott sorompót látunk. Mert arra is volt már példa, hogy a sorompó leengedését elmulasztották.
1: Magdért nekünk az őrségből, és ugye mindenkinek szép napot kíván meg, persze. Pünkösdi vasárnapot is mindenkinek nagyon kellemeset. Egyben pedig akkor kért egy dalt, és méghozzá Korda Gyuri bácsiéktól, ugye a Reptér című dalt, úgyhogy akkor ezt mindjárt meg is fogjuk hallgatni. Utána pedig érkezik Demis Roussos és a My Friend the Wind, ezt a dalt pedig akkor Magdi kérésére játsszuk le.

Az volt tehát a Karadenis Russos felvétele. Nálunk pedig mindjárt érkezik Bor Péter és a Piros Tulipán, ugyanis Erzsért nekünk és férjével együtt szeretnék ezt a dalt meghallgatni, úgyhogy mindjárt majd szól is. Na utána pedig akkor itt lesz velünk Giver Edit, és tőle a Tűz vagyok című dalt, ezt pedig akkor szeretnék meghallgatni ugye Edina, Ágint is minden kedves munkatársunkkal, Mónika volt egyébként az, aki ért nekünk. Úgyhogy jön a Tűz vagyok, előtte pedig még a Piros Tulipán Bor Pétertől.

Na, folytatjuk akkor a kívánság műsort, méghozzá Koncz Zsuzsától érkezik mindjárt a Ha én rózsa volnék című dal. Ezt Gabriella kérte tőlünk, úgyhogy ezt fogjuk mindjárt hallani. Utána pedig akkor meghallgatjuk a Pintér Tibor előadásában a Mese című dalt, ezt pedig Szilvia kérte tőlünk, és a magyarföldi igaz jó barátokkal, ismerősökkel együtt szeretné meghallgatni. Tehát Koncz Zsuzsa, aztán Pintér Tibor.

Lassan a végéhez ér a kívánság műsor. Egy-két kérést azért még így most bepréselünk gyorsan. Írta nekünk Gergő, aki pedig azt írta, hogy szüleivel, Meze Imrével és Meze Imrénével együtt szeretnék meghallgatni a Meghalnak a csillagok és egyszer című dalt. 40. házassági évforduló is van, úgyhogy ehhez is gratulálunk, akkor mindjárt érkezik a dal. Majd Jutka kérésére fel fog csendülni Miley Cyrus dala, méghozzá a Flowers, úgyhogy ezt fogjuk akkor hallani, illetve még egy kérdést akkor teljesítünk. A Tosamia című dal érkezik, mert Vlado Kalembertől és a Srebrna Krilától azt László kérte tőlünk, de írt nekünk László Lentiből is, ő is kért Srebrna Krila dalat, hát akkor reméljük, hogy ez majd neki is megfelel. Úgyhogy jöjjenek Sunda Bunda Banda, Miley Cyrus és Vlado Kalember Srebrna Krilával.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió.

0: Ádám!
1: Na, ez volt a Bagosi Brothers Company felvétele itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az élethosszig tartó tanulás hete keretében a Turnissai Városkis Újsztri Kerékpáros Klub ma május 24-én, tehát 16 órakor kerékpározás szervez Turnisséből Nedelicán és a Kispalina erdőn keresztül a Vadászházig. Ott a Pomele Egyesület képviselő mutatja be az Egyesület programját. A társalgást közös énekléssel és piknikkel zárják. Szeretettel várnak tehát minden érdeklődött. Ez egy mai program, úgyhogy ajánljuk is a figyelmükbe. Nálunk pedig 10 óra után ugye majd szentmisét fognak hallani, úgyhogy mindenképp maradjanak továbbra is a társaságban.

0: Ismét kaphatók a népszerű úszóbérletek a Lendvai termálfürdőbe. 8 medence, 5 csúszda és strandröplabda pálya várja a látogatókat egész nyáron. Havi, 3 havi, féléves és éves bérletek közül választhat. Május végéig 10% kedvezmény jár minden bérletre. További információ a +386 2 577 44 60-as telefonszámon, vagy a www.termekötőjenlendava.si oldalon. Lendvai termálfürdő. Élmény minden korosztálynak.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
2: 10 óra van, vasárnap, május 24-e, és most, illetve minden harmadik vasárnap, ugye Szentmisét hallhatnak, és ez így van ma is, úgyhogy Szentmise érkezik Lendváról, Martin Konrad Dolamics plébánost hallhatják.

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Ami Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

0: És hallgatói, akik ma együtt vagytok velünk e szentmisén. A keresztények világszerte pünkösdöt a húsvéti idő beteljesedését ünneplik. Azt a napot ünnepeljük, amikor a Szentlélek leszállt az apostolokra. Jézus feltámadása után az apostolok 40 napon át találkoztak a feltámadt Úrral, melyben menetele után pedig imádságban várták a megígért mennyei ajándékot. Pünkösd napján megkapták a Szentlélek szent lelket, a belső erőt, a bátorságot, a világosságot és a hit tüzét. Az apostolok, akik korábban féltek és bezárkóztak, a Szentlélek erejében kilépnek a mindennapi életbe, az emberek közé, a világ gondjai és kérdései közé. Elkezdik hirdetni Jézust olyan nyelven, amelyet az ember megért. A szív nyelvén, a hit, a remény és a szeretet nyelvén. Ma is eljön közénk a Szentlélek. Eljön családjainkba, plébániánkba, munkánkba, gondjainkba és mindennapi életünkbe. Kérjük őt, nyissa meg szívünket, hogy megértsük Jézus életének értelmét, a hit értelmét és annak szépségét, hogy az egyházhoz tartozunk. E szent mise kezdetén alázattal forduljuk Urunkhoz, valljuk meg gyengeségeinket, és kérjük irgalmát.
1: Gyónom a mindenható Istenek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedjetel és mulasztás. Én vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor szeplőtelet Szűz Mária, az összes angyalokat és szenteket, és tökélet. Urunkhoz is. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Amikor elérkezett pünkös napja, ugyanazon a helyen, az emeleti teremben mindjárt együtt voltak az apostolok. Hirtelen zugás támadt az égből, mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házot, ahol együtt voltak. Majd lánynyelven tűntek fel, és szétoszolva leereszkedett mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a lélek indította őket. Ez időtáj vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, minden népből az ég alatt. Amikor ez a zugás támadt, nagy tömeg veröködött össze. Nagy volt a megdöbbenést, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amit beszéltek. Nagy meglepetésünkben csodálkozva kérdezték, nem Galileából való mindnyájan, akik itt beszélnek? Hogyan hallhatja hát őket mindegyikük a saját nyelvén, amelyben született? Mi pártusok, médek, elamiták és Mezopotániának, Judeának, Kapadociának, Pontusznak, Ázsiának, Frigiának és Pamfiliának lakói. Egyiptomból, a libiai Cirena vidékéről és Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Mi mindannyian úgy halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdeti Isten csodás tetteit. Ez az Isten igéje.

Szent lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, senki sem mondhatja magától, Jézus az Úr, csak a Szent Lélek által. A lelki adományok ugyan különfélék, a lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben minden véghez visz, ugyanaz. A lélek ajándékát mindenki azért kapja, hogy használjon vele. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja mégis egy test. Így van ez Krisztussal is. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben, egy testi lettünk keresztségünk által. Akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk. Valamennyiünket ugyanaz a lélek tölt el. Ez az Isten igéje.

Amikor a hét első napján, húsvét vasárnap besteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmünkben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: békesség nektek, amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.

Kedves testvéreim, a kereszténység nem ott kezdődik, amikor az ember kívülről teljesíti a szabályokat. A kereszténység ott kezdődik, amikor Isten belülről megváltoztatja az ember szívét. Pünkös napján Isten elküldi a Szent Lelket, aki Isten akaratát az ember élő szívébe írja, olyan ember keres, aki szeret. Nem csak olyan hívőt, aki meg szokásból tesz dolgokat, hanem olyan tanítványt, akiben tűz ég. Szent Lélek nélkül a hit könnyen csak hagyománnyá válik. Az ember ott van a Szent Misén, mondja, hogy imádkozik, ismeri az ünnepeket, még a mai ünnepet is, de a szíve távol van Istentől. A lélek nélküli hit, hide kötelesség, öröm nélkül. A Szent Lélekkel azonban a hit tűzé, bátorsága, örömé válik. Az itthász nem szervezetből születik, nem szép tervekből, biztoságokból és programokból jön létre. Az itthász az imádkozó közösségből születik, amikor együtt tudunk imádkozni. Hallottuk, hogy a Szent Lélek heves szélviharként jön. Azért jön, hogy megmozdítsa azt, ami megmerevedett, hogy kinyissa azt, ami bezárult, hogy felébressze azt, ami elaludt. És amikor előn a Szent Lélek, először nem az apostolok körüli világ változik meg. A veszélyek megmaradnak, azonban ők maguk változnak meg. Akik féltek, beszélni kezdenek. Akik bezárkóztak, kilépnek. Isten néha nem veszi el az összes nehézséget körülöttünk, de a Szent Lélek által megváltoztatja a szívünket, hogy ugyanazokban a helyzetekben másként tudjunk élni. Több hittel, több bátorsággal, több belső szabadsággal. Pünköstkor megtörténik a megértés csodája is. Ott, ahol a bábeli toronnyál a nyelv, a megosztás oka lett, pünköstkor a nyelv a közösség útjává válik. Isten nem törli el a nyelveket, a pártusok maradnak, a galileaiak maradnak. Mindenki a saját nyelvén hallja az öröm hírt. A Szent Lélek nem rombolja le a különbözőséget, hanem megszenteli azt. Isten nem csak ét hivatalos nyelven beszél. Isten a szív nyelvén beszél. Beszél magyarul, beszél szlovénul,
beszél az édes anya imájának nyelvén, a fájdalom nyelvén, a csend nyelvén. A zugás betölti a hazát, de a tanítványokat kifelé indítja. A tűz meg áll fölöttünk, de azért, hogy ők világosak legyenek mások számára. Pünkös lényege a küldetés. Az apostolok nem önmagukról beszélnek, hanem arról, amit Isten tett. Ez a mi plébániánk szíve is, hogy az emberek rajtunk keresztül meghallják, hogy Isten él, hogy Krisztus föltámad, hogy van megbocsátás, és hogy az embernek van jövője Istennél. És milyen nyelven kell ez hirdetnünk? Magyarul? Szlovénul? A türelem nyelvén, a megbocsátás nyelvén, a beteg meglátogatásának nyelvén, a családi asztal nyelvén, a megosztott kenyér nyelvén, a szív nyelvén, amely nem elítél, hanem felemel. Szent lélek nélkül lehetünk jól szervezetek, de halottak. Szent lélek nélkül lehet hagyományunk, de tűz nélkül. Szent lélek nélkül lehetnek szavaink, de erről nélkül. Szent lélek nélkül lehet templomunk épületként, de nem élő közösségünk. Ezért ma itt kérünk, jöjj, Szent Lélek, jöjj abba, ami bennünk elfáradt. Jöjj abba, ami bennünk bezárult. Jöjj abba, ami bennünk lándjós, közömbös. Jöjj családjainkba, plébániánkba, taníts meg minket a szeretet nyelvén beszélni. Gyújts meg bennünk a tűzet, hogy ne csak a szokások őrzői legyünk, hanem Krisztus élő tanúi. Mert ahol ott van a Szent Lélek, ott a hit nem teher, hanem öröm. Ott az ember nem marad bezárva a félelembe, hanem kilép és hirdeti, Isten él. Isten ma is nagy dolgokat tesz. Amen. Hiszek az ét Istenben.

0: Kérjünk testvéreim, a mindenható Atya Istent, hogy árassza kegyelmi ajándékait a hívekre és pasztoraikra, akiket az egyházban egyesít a Szent Lélek.
1: Vezesd, Urunk, egyházadat az igazság, a szeretet és a lelki egység útján. Őrizd meg szent atyánkat, Leó pápát testi-lelki épségben néped kormányzására.

Ára szent lelked ajándékait az egyház püspökeire és papjaira. A bérmálkozásra készülőknek add a Szentlélek megvilágosító és megerősítő kegyelmét, a megbérmáltaknak pedig adj álhatatosságot. Adj a széthúzó világnak igaz békességet és őszinte egyetértést. Add szent lelked vigasztalását a betegeknek és a szenvedőknek.

Urunk és Istenünk, te pünkös ünnepén hősi lelkülettel ajándékoztat meg az apostolokat. Árasz szent lelkedet minnyájunk szívébe, hogy hitünket megváljuk és hitünk szerint éljünk. Krisztus, ami Urunk által

Imádkozzátok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tietek, kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy amint Szent Fiat megígérte, a Szent Lélek nyilatkoztassa ki édre gazdagabban ennek az áldozatnak titokzatos értelmét, és tanítson meg minket minden igazságra. Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, te húsvét szent titkát azzal tetted teljessé, hogy ezen a napon elküldett a szent lelket azoknak, akiket az édszülött fiaddal való közösség révén gyermekeidé fogadtál. A Szentlélek pünköstkor, az egyház születése napján minden népre kiárasztotta az Isten ismeret fényét, és a sok különböző nyelvű embert az éd közös hit megvalásában egyesítette. A húsvéti öröm ezért kiárat az egész földre, és a nagyvilág örvendezve ujjong. A mennyi erők és a hatalmas angyalok dicsőséget himnozat zengik, és vég nélkül éneklik.

valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőd téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiat, ami Urunk Jézus Krisztus által a szent lélek erejével éltetsz, és megszentelsz mindent, és néped ütesz magad köré szüntelen, hogy napkeletől napnyugattig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk te, hát Istenünk, a szent lélek által szentel meg áldozati adományunkat, hogy teste és víre legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vett a kenyeret, és neked hálat adva áldás mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyan így kezébe vett a kelyhet, és neked hálat adva áldás mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Annak emlékét ünnepelők, tehát Istenünk, hogy fiat üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második elővettelét várva, hála szívvel felajánljunk neked, ez az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk, itt házat áldozati adományára, ismert föl benne fiat áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkivel eltelve, éd test és éd lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentel örök áldozatám, hogy elnyerhessük az örökséged választottaiddal, elsősorban Isten anyával, a boldogságos szűz Máriaval, Szent Józseffel, az ő jegyessével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, és minden szenttel együtt az ő közbenjárásunkban bízva remélyük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó édházadat, szolgádat, Leo pápankat és Janes püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kedvesen házat népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk, jóságos atyánk. Vont magadhoz irgalmasan a világon szétszorodott valamennyi gyermekedet, elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, add kedvesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül élünk. Míg reménykedve várunk az örök boldogságot, és üdvözítünknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljött tiéd. Jézus Krisztus elküldte a Szent Lelket, hogy itt házában minden népet összegyűjtsön és szeretetben egyesítsen, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus ne vétkeinket nézett, hanem itt házad hitét őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes éjtségét, aki élsz és uralkodol, mindörökön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjétek ki szívből, édmással.

Ime az Isten lánya, ime, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a Bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy várjunk.

Hirdetések pünkösd vasárnapján. Hétfőn pünkösd hétfő. Mária az egyház anyja. Este 7 órakor ünnepi szentmisa lesz, ezt követően ülésezik a plébániai pasztorális tanács. A tagoknak küldtünk meghívót. Minden pénteken az esti szentmise előtt 1 órával Jézusnak szenteljük. Ez az idő alatt személyes imában lehet beszélgetni Jézussal az élet kenyerében. A szentségimádás alatt lehet gyónni vagy beszélgetni a pappal. Szombat este 6 órakor vasárnapra érvényes szentmise lesz a családok részére. A jövő vasárnap a Szent Háromság vasárnapja. Reggel 8 órakor magyar nyelvű szentmisa lesz Lendván. A Szent Háromság kápolnálánál búcsú lesz, a szentmisa 9:30-kor lesz. 11 órakor lesz az első áldozás ünnepe. Június 7-én vasárnap lesz a házassági jubilánsok ünnepe. A plébánia hivatalban nyitvatartási időben legkésőbb június 2-áig. Keddig várjuk mindazok jelentkezését, akik idén ünneplik házasságkötésük kerek évfordulóját. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 év. És 75, 50, 55, 60 év. És szeretnék azt megújítani,

Kíván kötni továbbá Simon Kaladiszláv, római katolikus vallású elektrotechnikus Alsólakosból, és Horváth Karolina, római katolikus vallású közgazdasági technikus Alsólakosból. Házasságkötésük alkalmából szívből gratulálunk nekik, és bőséges áldást kívánunk életükre.

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt egy órában katolikus szentmisét hallhattak Lendváról felvételről, amelyet Oslay Peter készített. Ez pedig ugye a Moravidéki Magyar Rádió 11 óra 3 perc, a pontos idő vasárnapban, május 24-e, és továbbra is jó rádiózást kívánunk, meg szép vasárnapot!
1: Moravidéki Magyar Rádió.

Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora. Műsorunkban ezúttal Madeira. Az örök tavasz szigete kerül fókuszba. Bejárjuk az Atlanti-óceán különleges vulkanikus szigetét, ahol a meredek hegycsúcsok, a buja babérerdők és a híres levadatúrák felejthetetlen élményeket kínálnak. Borsos Flórával beszélgetünk a sziget változékony időjárásáról, a helyi gasztronómiáról és arról is, kiknek ajánlott igazán Madeira. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor.

0: Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
1: Következő műsorunkban hallhatnak arról, hogy véget ért Sepsiszentgyörgyön a Sepsibook 5. kiadása. Temesváron a Szórványban élő egyházakról tartottak beszélgetést és filmvetítést. És végül Kolozsváron rendezték meg a Szociológus Napok idei kiadását. Ezúttal Lendváról jelentkezünk. Ha tehetik, tartsanak velünk hétfőn 10:15 perckor.

a 79. Cannes-i Filmfesztivál fődíját. Az Arany Pálmát idén a román rendező Christian Mungiu nyerte meg Fjord című filmjével. A Norvégiában játszódó dráma egy vallásos román család történetét mutatja be, akik kulturális és társadalmi konfliktusokba keverednek új környezetükben. Mungiu ezzel másodszor nyert el a rangos díjat 19 évvel első sikere után. A fesztivál másik nagy nyertese az orosz Andrei Zjaginchev volt, aki Minotaurus című filmjért kapta a nagy díjat. Beszédében a háború befejezésére szólított fel. A Fjord már a premierjén is nagy visszhangot váltott ki, hosszú vastapssal ünnepelték, és sokan az idei Cannes egyik legerősebb alkotásának tartják. A főszerepekben egyébként Sebastian Stan és Renate Reinsve látható. Tehát Christian Mungiunak és Andrei Zvainkcsevnek pedig gratulálunk akkor innen is. Zenével folytatjuk, Tabáni István jön, Beyoncé is itt lesz Ed Sheerannel, megjön Szűcs Judit is.

Mick Jagger szicíliai partiját a rendőrség állította le Stromboli szigetén, mert a helyi szabályok szerint szerdánként tilos hangos zenés rendezvényeket tartani. Vannak ilyen szabályok is. A buli egy hollywoodi filmforgatás záró eseménye volt, amelyen több ismert filmes és színész is részt vett. Beszámolók szerint a hatóságok egy kisebb hangfal miatt intézkedtek, a vendégek pedig végül nyugodtan, sőt nevetve fogadták a történeteket. Az ügy később politikai vitát is kiváltott Olaszországban. Többen úgy vélték, hogy a hatóságok túl szigorúan jártak el egy világszer eseményével szemben, míg mások szerint a szabályok mindenkire ugyanúgy vonatkoznak. Még hírességekre is. Akár még Jaggerre is, ugye. Na, a helyi vezetők és a turisztikai szereplők között vita alakult ki arról is, hogy az ilyen exkluzív események inkább reklámot jelentenek a szigetnek, vagy zavarják a helyiek nyugalmát. Na, minden esetre azért nagyobb gond nem volt belőle, a politikában pedig akkor most ezen vitáznak, hogy Mick Jaggerig bulizhatnak, vagy nem. De egyébként Stromboli szigetén, tehát ha esetleg valaki arra járna és szeretne bulizni, akkor ne felejtsék el, hogy az ottani helyi szabályok szerint szerdánként tilos, hangos zenés rendezvényeket tartani. És mondjuk akkor nem is lehet hangosan Rolling Stones-t hallgatni. Nálunk viszont igen, jön a Start Me Up.

Start Me Up és a The Rolling Stones. A gangstervilág rövid idő alatt a Paramount egyik legnagyobb saját gyártású sikerévé vált. A Taylor Sheridan nevével fémjelzett produkció mellett a londoni alvilágot bemutató széria kiemelkedő nézettséget hozott a platformnak, ezért nem sokkal az első évad premierje után már be is rendelték a folytatást. Most azonban komoly botrány árnyékolja be a második évad munkálatait, ugyanis a hírek szerint Tom Hardy távozik a sorozatból. Az igen által szemlézett Puck News értesülései alapján a stúdió azért döntött Hardy menesztése mellett, mert a színész konfliktusba keveredett a produkció több fontos alkotójával, köztük Jess Butterworth és David Glasser producerekkel. Beszámolók szerint a brit színész a második évad forgatás alatt többször késett a felvételekről, rendszeresen átírta vagy módosította a párbeszédeket, és gyakran tett kéretlen megjegyzéseket a forgatókönyvre. Legnagyobb feszültséget állítólag az okozta, hogy a színész nem értett egyet a történet irányával. Hardy úgy vélte, a cselekmények inkább az általa alakított karakterre kellene koncentrálnia, miközben az alkotók több szereplőre építették a sztorit. A konfliktus odáig fajult, hogy Butterworth állítólag azzal fenyegetőzött, hogy otthagyja a produkciót, ha nem rendezik a helyzetet. A Paramount végül a hírek szerint Hardy eltávolítása mellett döntött. No, ilyenek is azért néha előfordulnak. Nálunk viszont jön Tarány Tamás, meg itt lesz Tóth Andi is.

Na, délután 13 órakor terepjáró is várja majd önöket. Hát ugye tegnap többször is hallhattak arról, hogy mi zajlik Hosszúfalóban a Spárgalapon, ma pedig akkor egy ilyen kis összefoglaló lesz majd a terepjáróban. Tehát ugye tegnap 13. kiadását érte meg a Hosszúfalóság most már híres gasztronómiai fesztivál, ugye a Spárgalap. 5 csapat értelmezésében lehetett kóstolhatni friss, szezonális, különleges ízű és igen egészséges zöldséget, valamint ugye abból készült ételeket. Úgyhogy a terepjáróban akkor ez a téma várja majd önöket. Most viszont zene várja önöket, úgyhogy továbbra is akkor jó rádiózást kívánunk!

Gájár Bálint volt ez, és ugye ma pünkösd van, és kereszténység egyik fontosan bűnnepe, ami ugye a húsvét után az 50. napon van. És hát ugye maga a pünkösd szó a görög Pentecosté szóból ered, ami egyszerűen annyit jelent, 50. Ugye a keresztény hagyomány szerint ezen a napon szállt le a Szentlélek Jézus tanítványaira Jeruzsálemben. A Biblia szerint a tanítványok különféle nyelveket kezdtek beszélni, hogy minden nép megérthesse az örömhírt. Emiatt sokan ugye a keresztény egyház születésnapjának is nevezik a pünköstöt. Meg hát ugye különböző szokások is fűződnek a pünkösthez, mint például hogy a pünkösdi királyzekről, mint a hajnali órákban már szóltunk is. Na de most viszont búcsúzunk. Györkös Galán volt a hangtechnikus, a zenéket pedig Király Boglárka válogatta ma délelőtre, és köszönjük az eddigi figyelmüket, és mindenképp maradjanak továbbra is az MMR társaságában, mert délután Cseresnyi Tünde várja önöket, úgyhogy jó kezekben lesznek. A vasárnapi ebédhez pedig természetesen jó étvágyat kívánunk, és mindenkinek szép pünköstöt kívánunk. Jó ünneplést, meg szép vasárnapot!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullám az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
2: Egy percen vagyunk most déli 12 óra után, kint még harangoznak, de nálunk is hallhatták a déli harangszót, ami ugye nagyon sok helyütt az asztalhoz szólítja a családok tagjait, és vasárnapi ünnepi evéthez készülődnek, remélem, hogy nagyon sokan, ehhez jó étvágyat kívánok. És hát ez a pünkösd vasárnap ugye meghozta az idei első éjszakai világító felhőket, hiszen ilyen először júniusban szokott felbukkanni az égen, most viszont már május meghozta ezt. Strandidő van, átlépjük majd a 30 fokot is, de közeleg a hidegfront jövő héten, viszont ez a vasárnap hamisítatlan nyári időjárást hoz, így a mai pünkösdi programoknak kifejezetten ideális a mai nap időjárása. Május 24-e van vasárnap, és nem egy szokványos vasárnapunk van, hanem valóban pünköst vasárnap, ami ugye a húsvét utáni 50. nap. Ez azt jelenti, ma az Elizák és az Eszterek ünnepeltek a naptár szerint, és ha már pünkös vasárnapot említettem, akkor a keresztény egyház egyik legfontosabb ünnepénél vagyunk, húsvét utáni 50. napon, és ezen a napon a Szentlélek eljövetelét és az egyház megalapítását ünneplik a hívők. Mi pedig várjuk Önöket ezen a pünkösdi vasárnap délutánon is, sok-sok jó zenével és a vasárnapi összeállításokkal. Torma Róbert a hangtechnikus, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyés Tündét hallják. Tartsanak velünk. Kökény Attilával kezdjük a délutánt, és remélem, hogy Önökkel.

Hát ebéd után egy picit talán el is lehet szökni egy jó kis program erejéig, vagy akár egy jó strandolásra, mert hogy a strandok is megnyitották már kapuikat, ma tényleg kellemes meleg van, már most itt déli időben itt Lendván 28 fokot mutatnak a hőmérők, és ez kora délután még 1-2 fokkal több lesz, úgyhogy helyenként akár a 30 fokot is súrolni fogja majd a hőmérsékleti maximum, és az a jövő hét elején még fokozódik is. Ha a mai napra rátekintünk, akkor május 24-e van, ma van pünkösd vasárnap, és ma van az Európai Nemzeti Parkok napja is egyben. A naptár szerint a fontosabb névnapok az Eszter, az Eliza és a Vanessa név is. Az Eszter perzsa eredetű bibliai név, Istár asszír babilóniai istennő nevéből, ered jelentése csillag, míg az Eliza héber eredetű név, és bizony az Erzsébet név német változatának a rövidülése, jelentése Isten az én esküvésem. A naptárban ott van a Vince, Simon, Mária, Zsófia, Simonetta és a Simeon név is, akik ma ünnepelnek, minden jót kívánunk innen. A Lendvai stúdióból névnaposok, születésnaposok, házassági évfordulósok, Isten éltesse Önöket!

Pünkösd vasárnap van a keresztény egyház egyik legfontosabb ünnepe, és ugye, ahogy már említettem, a húsvét utáni 50. nap mindig Pünkösd vasárnap. Ezen a napon a Szentlélek eljövetelét és az egyház megalapítását ünneplik a hívők. Ugye Krisztus mennyben menetele után a Szentlélek lángnyelvek alapjában leszállt az apostolokra. Péter apostol pünkösdi beszéde után ezrek keresztelkedtek meg, megalapítva az első keresztény gyülekezetet. A katolikus egyházban hagyományosan régen, ezen a napon szolgáltatták ki a bérmálás szentségét. És hát rengeteg népi szokás is kötődik ehhez a mai naphoz, többek között a pünkösdi király meg királyné választás. Ugye a legények ügyességi versenyeken mérhették össze az erejüket, és vannak vidékek, ahol ma is tartják ezt a szokást. A győztes pedig egy évig ingyen ihat a kocsmában. A fiatal lányok pedig házról házra járnak, egy legkisebb lányt pünkösdi királynénak öltöztetve, miközben termékenységvarázsló énekeket énekeltek, és énekelnek még ma is. A májusfa kitáncolását is sok helyütt összekapcsolják a pünkösddel. A május 1-én felállított udvarlófákat pünköstkor nagy mulatság, tánc és zene kíséretében döntik ki. És ha már pünkösd, akkor a leghíresebb a csíksomlyói búcsú, hiszen ezen a pünkösdi hétvégén 100 000 zarándokoltak el Erdélybe, a kegyhelyhez, amely a magyarság egyik legfontosabb összetartozási szimbóluma.

Ez volt a Tárkányművek slágere, számos népszerű előadóval közösen énekelték a Vártalak című dalukat. Egy perccel vagyunk most 4:45 után. Hát meleg napunk van, és a folytatás is bizony rekord hőmérsékleteket hoz. Így mindenütt az országban derült az idő. Lendván 27 fok van, Muraszombatban 25 fokot mutatnak a hőmérők, de akár helyenként a 30 fokot is elérheti. Egyébként Európa nagy részére a nyárias időjárás jellemző, és ha már említettem Csíksomlyót, akkor ott is nyárias melegben az arándokok a búcsú idejére érkeztek, és ennek a csíksomlyai búcsúnak van egy története, ami már több mint 500 évre nyúlik vissza, és bizony szorosan összefonódik a ferences rend letelepedésével, a szűzanya tiszteletével. Ugye pápai engedélyt kaptak hivatalosan 1444-ben, negyedik Jenő pápa buzdította a híveket arra, hogy a ferenceseknek segítsenek a templom építésben. Az 1510-es években készült el a templom legértékesebb kincse, a hásfából faragott székely leány arcú Mária szobor, amely a világ egyik legnagyobb kegyszobra. A hívekhez imádkozva számtalan csodás gyógyulást és ima meghallgatást tapasztaltak meg már a hívek itt ennél a kegyhelynél, és bizony a pünkösdi hagyományoknak az eredete is az 1500-as évekre nyúlik vissza, hiszen 1567-ben éppen pünkös szombatján János Zsigmond erdélyi fejedelem fegyveres erővel akarta az unitárius vallásra áttéríteni a Csík, Gyergyó és Kászon katolikus székely lakosságát. Ők viszont ellenálltak, és fölvették a harcot, szembeszálltak a fejedelem seregével, imádsággal tudtak győzni, miközben a férfiak harcoltak, az asszonyok, gyerekek, idősek ebben a csíksomlyói templomban imádkoztak a szűzanyához, és ő megsegítette őket. A székelyek végül győzelmet arattak, megvédve katolikus hitüket, és magát a hívőket is. Egyébként a csatából visszatérők nyírfágakkal feldíszített zászlókkal ünnepelnek, és ennek emlékére fogadták meg, hogy minden év pünkös szombatján zarándoklattal adnak hálát, és ez azóta is így van, bár volt tiltott időszak, amikor megtiltották a szervezett zarándoklatot, a külön vonatokat. A hívek ekkor gyalogosan, de így is fenntartották ezt a hagyományt, és hát ez lett az összmagyar szimbólum, hiszen csíksomlyói búcsú a világ magyarságának legnagyobb keresztény eseményévé vált, ahogy említettem már, évente több százezer zarándok érkezik Kis- és Nagysomlyó hegy közötti nyeregbe, pont azért, hogy közösen imádkozzon, és kérjék a szűzanyát abban, hogy az összmagyarságot megtartsa.

Hamarosan fél egykor lesz, majd szóvá teszem, de ugye amikor kezdtünk, akkor említettem a világító felhőket, tehát nem tudom ki mennyire ébredt ma korán, de hogyha igen, és éles szeme volt, akkor láthatta, hiszen rekordkorai időpontban jelentek meg ezek a világító felhők, mert ezek általában csak júniusban szoktak először felbukkanni az égen. Ugye a nyár kezdetéig kell erre általában várni. Most viszont megtörtént, mert hogy egészen korán, pünkös vasárnap hajnalán meg lehetett őket figyelni, még ha nem is voltak annyira látványosak, akkor is érdemes velük egy picit foglalkozni, hiszen valóban rekordkorainak számít. Nagyon sokan szabad szemmel megfigyelhették, de nagyon sok webkamera is egyébként rögzítette. Minden esetre gyönyörű volt a mai napfelkelte is, és az éjszakai világító felhők meg pláne. A Föld légkörének egyik legmagasabban elhelyezkedő felhőtípusai ezek a világító felhők. Nagyjából 80-85 kilométer magasan, és kialakulásokhoz rendkívül alacsony hőmérséklet szükséges. Jellemzően mínusz 120 fok körüli, valamint vízgőz, amely mikroszkópikus méretű jégkristályokká fagyva visszaveri a napsugarait. Tavaly egyébként június 4-én jelent meg legkorábban, most viszont már ez a pünkös vasárnap elhozta ezeket a világító felhőket, és aki valóban hajnalak hajnalán ébredt, vagy esetleg későn feküdt, az akár meg is figyelhette ezt a különleges éjszakai jelenséget. Most azonban már magasan jár a nap, és egyébként a hőmérséklet is 27-28 fok itt nálunk Lendván, de egy picit az erősödő szél enyhíti a meleget. Minden esetre füllett a levegő, nyugodtan elő lehet keresni a nyárias öltözetet, és aztán tervezni délutára egy jó kis programot. Ha pedig most ebédelnek, akkor jó étvágyat kívánunk az ebédhez. Az Aporozsec érkezik Paja Beával, és ahogy említettem, fél egykor lesz, szóvá teszem.

0: Szóval eszemmel folytatjuk a mai jegyzetet, Ticsár Inesztől hallják majd. Az idei Eurovízió nem csak a dalokról szólt, hanem a bojkottokról, politikai vitákról és Izrael szereplése körüli feszültségekről is. Több ország távol maradt a versenytől, a show azonban ugyanúgy lezajlott, Izrael pedig végül a második helyen végzett. Ér még bármit egy bojkott egy olyan világban, amely két perc alatt tovább lép? A kérdésre talán megadja a jegyzet is a választ.
1: Szóvá teszem.
2: Az idei Eurovízió körül akkora volt a politikai zaj, hogy lassan már maga a zene lett a háttérzaj. Öt ország, köztük Szlovénia, Spanyolország és Írország bojkotálta a versenyt Izrael részvétele miatt. A közösségi médiában úgy beszéltek róla, mintha történelmi törés következne, mintha Európa egyik legnagyobb kulturális eseménye majd megállna, ha néhány ország kiszáll. Aztán elindult a show. Fények, konfetti, félreénekelt magas hangok, furcsa kosztümök, túl komolyan vett pontozás, vagyis pontosan ugyanaz történt, mint minden évben. És talán az az egésznek a legkellemetlenebb része, hogy a bojkottáló országokat igazából senki sem hiányolta. Még csak meg sem említették őket. Nem omlott össze a rendszer, nem maradt csend a színpadon. Az Eurovízió egyszerűen ment tovább. Sőt, Szlovéniában sokan a bojkott ellenére sem akartak lemaradni az Eurovízióról. Mivel a szlovén televízió nem közvetítette a műsort, rengetegen a horvát csatornára kapcsoltak, ahol rekordnézettséget hozott az este. És talán ennél semmi sem mutatja jobban a helyzet abszurdítását. Az emberek még akkor is nézik a showt, amikor közben tiltakoznak ellene. Közben Izrael végig ott maradt a vita középpontjában. Tüntetések, kifütyülések, állítsátok meg a népirtást, skandálások, biztonsági emberek, politikai nyilatkozatok, és a végén mégis második hely. Az Eurovíziót minden évben ugyanazzal a mondattal kezdjük. Én ezt amúgy nem is nézem. Aztán valahogy mégis mindenki tudja, ki volt hamis, ki kapott túl sok pontot, és melyik ország próbálta megint 3 percben feldolgozni az összes létező érzelmi traumát egy techno alapra. Mert az Eurovízió már régen nem csak dalverseny, inkább egy furcsa európai tükör. Egy este, amikor a kontinens egyszerre próbál modern, érzékeny, vicces, elfogadó és látványos lenni, miközben mindenki megsértődik valamin. És itt jön az igazán érdekes kérdés. Mit ér ma egy bojkott? Mert régen a kivonulásnak súlya volt, ha valaki felállt az asztaltól, megállt a beszélgetés. Ma viszont az internet korában minden esemény túl nagy ahhoz, hogy egyetlen ország, egyetlen vélemény, vagy akár egy egész botrány megállítsa. Ma már a felháborodás sem tart sokáig. Mire vége az egyik botránynak, az internet már keresi a következőt. Az Eurovízió egyébként mindig is politikai volt, csak régebben mindenki úgy tett, mintha nem lenne az. Most már senki sem játsza ezt a játékot. Ott van benne a Közel-Kelet, az identitáspolitika, az online aktivizmus, a nemzeti büszkeség és a közösség manipulációról szóló vita is. Több ország még a szavazási rendszer átláthatóságát is megkérdőjelezte Izrael erős közönség szavazatai után. És mégis szombat este emberek milliói ugyanúgy leültek a tévé elé, ugyanúgy mémeket gyártottak, ugyanúgy elküldték egymásnak a legfurcsább fellépéseket, és ugyanúgy vitatkoztak azon, hogy ki kapott túl sok pontot. Talán ez az egész történet nem is Izraelről vagy a bojkottáló országokról szól, hanem arról, hogy a modern világ mennyire gyorsan tovább megy. Hogy ma már szinte semmi sem tudja megakasztani a szórakoztatást. Sem politikai botrány, sem erkölcsi vita, sem kivonulás. A végén marad a zene, a szavazás meg a konfetti. És hétfő reggelre Európa már új témát keres.
1: A
0: Az elhangzottak a szerző véleményét tükrözik, és nem minden esetben egyeznek a szerkesztőség álláspontjával.

Szeretni, akit nem lehet, ez volt a Halott pénz és Rúzsa Magdi közös dala 9 perccel délután fél egy után. Marad a kánikula, de érdemes kihasználni ezt a mai napot, meg a következő egy-kettőt, mert hogy változni fog, hiszen közeleg egy hideg front, és véget vett az idei első strandidőnek. Sok napsütésre, száraz időre készülhetünk a mai délutánon is, a hőmérséklet több helyen elérheti akár a 30-31 fokot is. A jövő hét elején tovább fokozódhat a meleg, aztán jön a hidegfront és véget vet ennek a korai kánikulának. Pünkös vasárnap szinte még fátyol, felhők sem nagyon szűrik a napsütést, csapadékra sem kell számítani, így 26-31 fok közé megy föl a hőmérő higanyszála, és igazából még az esti órákban sem lesz olyan nagyon hideg, hiszen este 16-22 fok közé hűl majd a levegő. Számottevő fronthatás egyébként nem terheli a szervezetünket, a frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre ma nem kell számítani, és a meglévő tünetek is szépen enyhülnek majd. De hogy milyen idő lesz jövő héten, biztosan sokan kíváncsiak arra. Hát pünköst hétfőn a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, és egy-egy zápor is kialakulhat, de összességében továbbra is nyárias, strandolásra kedvező idő várható, délután újra 26-31 fokkal. Kedden is szinte zavartalan napsütés jön, száraz idővel, csak kevés felhő jelenik meg az égen, a meleg tovább erősödik, kedden délután már 28-33 fok várható, estétől pedig többfelé megélénkül majd a szél, és szerdán egy hidegfront okozhat átmeneti szélerősödést, de ez a hidegfront száraz hidegfront lesz, ami azt jelenti, hogy igazából csapadékot nem szállít magával, így a továbbiakban is sok napsütésre van kilátás, a csúcshőmérséklet kissé mérséklődik, szerdán 24-25 fok körül alakul a maximum. A csütörtök is többnyire napos időt tartogat majd, időnkénti fátyol és gomoly felhőkkel, és egy-egy futózápor kialakulása várható csütörtökre. Délután nagyjából 23 fokig megy föl a hőmérő higanyszele, tehát alapvetően olyan nagyon nem romlik el az idő, csak a nappali felmelegedés szerintem igazodik inkább a naptárhoz, hiszen ilyen késő tavaszias időt kapunk a jövő hét második felében, egészen szombatig, gyakorlatilag jövő hét szombattól újra erősödik a nappali felmelegedés, és aztán visszakapjuk június elejére újra a 30 fokot és a nyárias időjárást. Azt gondolom, hogy nem jöttem rossz hírekkel, aki esetleg most arra időzítette a szabadságot, akkor tökéletesen választott, hiszen a strandoláshoz, a nyári kikapcsolódáshoz most az időjárás kedvező. Úgyhogy mi is igazodunk ehhez, nyárias kis dalok jönnek a folytatásban, Maroon 5, itt lesz Nagy Bogi, Vargarékával, a Magashegyi Underground, jönnek Kovalszkijék, Benszombon, 13 órakor pedig lesz egy terepjárós hírünk, egy részletes beszámoló a tegnapi Spárga Fesztiválról, Spárga Napról, amely Hosszúfaluban zajlott.

Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazin.

0: A vasárnapi hírmagazin jelentkezik, köszöntöm a hallgatókat, ezúttal egy témával várjuk Önöket. Szombaton 13. kiadását érte meg a Hosszúfalusiak, most már messzeföldön híres gasztronómiai fesztiválja, a Spárganap. 5 csapat értelmezésben kóstolhatta a nagy érdemű a friss, szezonális, különleges ízű és igen egészséges zöldséget. A nap sztárvendége pedig Bine Volcsics séf volt. Szabó Márk vele beszélget már is.
1: Glede na to, da smo se preselili iz centralne Slovenije res na podeželje v Prekmurje, se mi zdi, da je prav, da se vključiš v samo okolje.
2: Bine Volcsics közismert és közkedvelt, egyben szakmai berkekben is komolyan jegyzett szlovén séf, nemrég Monstera néven egy új történetet kezdett Motovilcin Goričkorna Muravidék egyik legeldugottabb zugában. Azóta megfordul számos színvonalas gasztronómiai eseményen is, mert hogy örömmel hívják meg őt húzónévként is a helybéli szervező. Most a Masterchefből és oly sok más helyről ismert szakember azt mondja, hogy épp azért, mert az ország közepéből az igazi vidékre költöztek, párjával fontosnak tartják, hogy bekapcsolódjanak az itteni közéletbe. Úgy gondolják, hogy a közösség a legfontosabb, mert egymásra vagyunk utalva, és együtt többet tudunk elérni. Szerinte a gasztronómia nem feltétele a társas kapcsolatoknak, de mégis nagyon sokat segít, hisz ahol ételt szolgálnak fel, ott kapcsolódás is lesz, hisz mindig is így kapcsolódtak erődeink is.
1: Kirkol smo ljudje zbrani skupaj, vedno je neki za jest pa za pit. Pa vsak dogodek za sebe je poseben, vsak dogodek...
2: Bine Volcsics már jó pár helyen fordult meg nálunk, és mindenhonnan valamit magával is vitt. A vidéki rendezvényeken feltűn neki, hogy a helyiek mindig nagyon igyekeznek, és egyesületi szinten mindenki a rendezvényeknek él. Ő maga a kapcsolatteremtésért érkezett Lendva mellé, hisz erre felé Hosszúfaluban ritkán jár. Ideális alkalomnak tartotta viszont, hogy egy kicsit többet legyen itt, és megismerje az ittenieket. A Spárga jó ismerőse neki is szakmai életéből. Mint mondta, alig várja ő is, hogy tavasszal kikacsincsanak a földből a kis fejecskék. Május elejétől június közepéig lehet finom, friss árut kapni, ezért ki kell használni minden évben a szezont. Ünnepelni kell ezt a zöldséget, hisz annyira sokoldalú, mondja. A fagylaltól levesekig mindenféle módon működik. Ő maga is minden szinten, szinte mindenben felhasználja. Reméli, hogy a Spárganapon kiderül, mit érez a növény iránt, és hát ha ötletet is ad valakinek mellékesen.
1: Kako jest čutim to sestavino, mogoče dal komu še kakšno idejo za naslednjič. Dve ideje danes pripravljam, bom kar nadaljeval sladico.
2: Egész pontosan 2 étel készül nála, a desszertje, ami egy panna cotta akáccal és bodzával, de kerül bele eper és rebarbara is. Nagyon friss, nagyon tavaszias, és a legfontosabb, hogy minden összetevő most van a csúcsponton. Ezek mind-mind nagyon szezonális alapanyagok. Kulcsfontosságú a természetre hallgatni, és csak is szezonálisan dolgozni. Az íz a természetből érkezik ugyanis. Bine második étel különlegessége egy tésztaétel szalonnával, persze spárgával, koktélparadicsommal, hagymával és pesztóval.
1: Tega obdobja. Jaz mislim, da je to ključ, treba je poslušati naravo, treba je spremljati, kaj se zunaj dogaja in treba se zavedati.
2: Ami pedig a magyar nyelvet illeti, az még Bine Volcsicsnak elég távol ide, szeretné megismerni jobban is. Számon tartja ugyanis a Balaton környéki borászok munkáját. A nyelv tetszik neki, habár szerinte is elég nehéz, de egy szót azért már tud.
1: Je precej drugačen, je zelo lep, če sem se že kaj naučil, ne vem, eno besedo pa ne vem, jo bom prav povedal, ege šegedra. No evo, to znam.
2: A Spárganapon természetesen a sztárséf csak az egyike volt az 5 spárgát kínáló csapatnak. Mellette még a szép tradíciót újra a Szarjas, a Gomzi Jablanovec család, valamint a Fehérjani Művelődési és Turisztikai Egyesület és a helyi közösség, továbbá a Radenci Idegenforgalmi Szakközépiskola fiatal szakácsai tartották fenn idén. Szobocsán Gabriella

pedig spárgát és abból készült finomságokat is értékesített. A kistermelők mellett. A hazai spárgatermesztők szabadtéri konyhájukban többek között spárgás pizzát, fagyit, lángost, gulyást, salátát, raviolit és spárgás desszerteket kínáltak a helyszínen megvásárolt bonok fejében.

Még ma ez volt a jóbor, mégpedig Szabó Leslie-től. Hát biztos, hogy van, ahol egy-két fröccsel fog fogyni, főleg, hogyha pünkösdi rendezvényen vesznek részt. Nagyon sok minden lesz egyébként a mai napon is, de ha már a mai napot nézzük program tekintetében, akkor az élethosszig tartó tanulás hete keretében Tournai-Chain Kerékpáros Klub ma 16 órától kerékpározás szervez Turnicséből, Nedelicán és a Kispalinai erdőn keresztül egészen a Vadászházig. Ott a Pomeláj Egyesület képviselője bemutatja az egyesületük programját, lesz közös éneklés, piknikkel zárják a kerékpározást, és erre a mai programra mindenkit szeretettel várnak, és hogyha van kedvük, szeretnek kerékpározni, akkor itt most jó társaságban tehetik. 16 órakor indul Turnicséből a csapat, Nedelicen át a Kispalinai erdőn keresztül egészen a Vadászházig. Szerintem egy nagyon jó kis program. Közel van hozzánk Rédics is, ahol ma indult egyébként a szokásos rédicsi pünkösdi kétnapos program. Ugye holnap pünköst hétfő Magyarországon, de egyebek mellett Ausztriában is ugyanúgy ünnepnap, tehát minden zárva van. Úgyhogy holnap is ez a programsorozat folytatódik. Most éppen 13 órakor elindult egy motoros felvonulás, de egész délután gasztroudvar, quad bemutató várja az érdeklődőket arcfestéssel. 15 órától éjszakai járatkoncert kezdődik, 17 órától lesz egy labdarúgó mérkőzés, majd este egy hagyományos retroparti és búcsúi bál zárja a mai programokat. Holnap pedig délelőtt 10 órától már ünnepi szentmisével, búcsúi szentmisével kezdődik, és aztán a rédicsi sportpályánál folytatódik. 11 órától pünkösdi fakanál a forgatóval, tehát ez most nem a hagyományos főzőverseny lesz, hanem minden résztvevő csapat ajándékban fog részesülni majd a főzőverseny végén. Lesz kulturális műsor holnap 14.30-tól, és fellép Stángli Tibi, aki énekelni fog, ezen kívül a Kerkatánc együttes, 17 órakor sztárvendég a Pacsirták, lesz tombola sorsolás is, este pedig még zene. Holnap a délutáni órákban is egész nap kézműves és helyi termelők, kirakodóvására gyerekeket légvár, gasztroudvar, arcfestés várja, mindkét napon a programok ingyenesen látogathatok, tehát érdemes ma, vagy éppen holnap ellátogatni Rédicsre, és akkor nézzük még a jövő hét eseményeit. Jótékonysági rendezvény lesz május 26-án, kedden, 17 órakor Lendván a Színház és Hangversenyteremben, 17 órakor kezdődik a program, a szervező a Lendvai Óvoda és Lendvai Óvoda Alapítványa, nagy hős kislépésekkel, jótékonysági rendezvényről van tehát szó. Jövő hétvégén, szombaton, május 30-án délután 4 órától indul a kapcai mézes nap, ennek is már régóta hagyománya van, ünnepélyes megnyitót követően kultúrműsor lesz, a kaptár információs pont nyílt napot tart, lesznek gyerekfoglalkozások, bohózatok a színjátszó csoport előadásában, a rajzkiállítás és a Miszteri Zenei Együttes és egy meglepetés vendég fellépésére is lehet számítani, és emellett meg lehet kóstolni a mézes finomságokat. Ez a program tehát jövő héten szombaton esedékes. Nálunk pedig most így 4 perccel, 1:45 után Anna Mari érkezik Shania Twainnel, jön Rúzsa Magdi a Matricákkal, lesz BSV, G-Po Cirkusz, és hamarosan Jimmy Burns.

2:05 előttem van a napi kalendáriumban, azért nézzük meg, hogy mi minden kötődik ehhez a mai naphoz. Már említettem ugye, hogy pünkösd ünnepe, hiszen ez a május 24-e pünkösd vasárnap. Ugye az elnevezés a görög Pentekosztész, azaz 50. szóból ered, a húsvét szombat utáni 50. napon, a húsvétot követő 50. napon ünneplik. A kereszténység ezen ünnepe, amikor a Szentlélek eljövetelét várja a keresztény ember vallási felekezetétől függetlenül. Egyébként az ünnepet a keresztény világ a Krisztus utáni második századtól tartja számon. Ma van az Európai Nemzeti Parkok napja is. A Europark nevű szövetség a nemzeti parkok és egyéb védett területek célkitűzéseit, illetve jelentőségét kívánta ezzel népszerűsíteni. A szövetség 1973-ban alakult, és együttesen 34 ország 400-nál is több védett területért felelős. 1999-ben indított programja alapján május 24-én annak emlékére tartják e napot, hogy 1909. május 24-én alakult meg az első európai nemzeti park, mégpedig Svédországban. 85 évvel ezelőtt 1941-ben született Bob Dylan, amerikai rockstar, többszörös Grammy-díjas zeneszerző és előadó. Aztán 143 évvel ezelőtt 1883-ban átadták a Brooklyn hidat, a világ akkori leghosszabb függőhídját. 1543-ban halt meg Nikolaus Kopernikus, lengyel csillagász, ő a heliocentrikus világkép megalkotója. És 3 évvel ezelőtt 2023-ban hunyt el pontosan ezen a napon Tina Turner, 12-szeres Grammy-díjas és többszörös Golden Globe-díjas énekesnő. Ugye ő Anna May Bullock néven született, és be is választották a rock and roll halhatatlanjai közé. Az énekesnő férje Ike Turner oldalán kezdte meg a zenei pályafutását, az Ike and Tina Turner revű tagjaként valamikor a 70-es évek elején. Házasságukon belüli sorozatos erőszak miatt végül 78-ban elváltak, és 1983-ban az énekesnő Tina szóló karrierbe tudott kezdeni, és ez volt élete legjobb döntése. A világ egyik legnépszerűbb és legsikeresebb rock énekesnője volt, és szerintem még a mai napig is annak számít. Minden idők 100 legnagyobb énekesei közé a Rolling Stone magazin is beválasztotta, több 100 milliót adtak el az albumaiból, és egyedülálló módon több koncertjegyet adott el, mint bármely más előadó a történelemben. Tina Turner közismert volt energikus színpadi előadás módjáról, erőteljes hangjáról, na meg hát a hosszantartó pályafutásáról és sokoldalúságáról. 2005-ben maga George Bush Kennedy díjjal tüntette ki a Fehérházban. 2008-ban, 8 évnyi pihenés után Tina még egyszer visszatért a színpadra, pont azért, hogy megünnepelhesse pályafutásának 50. évfordulóját. 3 évvel ezelőtt távozott az élők sorából, mi a következő dallal emlékezünk rá.

ha megkérem, tölt is nekem, s elfelejtem, hogy milyen a mélyben várni.

0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
1: Május 20-a a méhek világnapja. De ma nem ünneplünk, inkább megnézzük, miért kellene minden nap gondolnunk ezekre az apró rovarokra, és mit tehetünk értük saját kertünkben, erkélyünkön, sőt, a bevásárlókosarunknál is. Üdvözlöm Önöket! Szabó Gyula, zöld életmód tanácsadó vagyok. Ez itt az Ökopercek. De miért éppen május 20-a a méhek világnapja? Azért, mert ezen a napon született Anton Jansa, a 18. századi szlovén méhész, aki korának egyik legjelentősebb méhészeti újítója volt. Nem véletlen tehát, hogy éppen Szlovénia kezdeményezte 2018-ban a világnap létrehozását az ENSZ-nél. A méhészetnek Szlovéniában máig kiemelkedő hagyománya van. A lakosság arányában itt él a legtöbb méhész a világon. Amikor méhekre gondolunk, legtöbbször a méz jut eszünkbe, pedig a méhek igazi szerepe ennél sokkal nagyobb. Az emberiség élelmiszer termelésének közel egy harmada függ a méhek beporzó munkájától. Alma, körte, cseresznye, uborka, tök, napraforgó, mandula, repce. De ide sorolhatjuk a legtöbb bogyós gyümölcsöt, a káposztaféléket, sőt, a takarmány növények nagy részét is. Ezek mind eltűnnének, vagy drasztikusan megdrágulnának, ha nem lennének beporzó rovarok. Hogy mennyire komoly a helyzet, jól mutatja egy kínai példa. Szecsuan tartományban, ahol a rovarirtók és az élőhely pusztítás miatt a méhek szinte teljesen eltűntek, az almás és körtéskertek gazdái ma már kézzel, kis ecsetekkel poroznak be minden egyes virágot. Azt a munkát végzik el emberek, amit a méhek évezredeken át ingyen és tökéletesen elvégeztek. A méhek tehát minden egyes falatunkban ott vannak, csak nem látjuk őket. Fontos tudni, hogy a méhek átlagosan csupán 2 kilométeres körzetben mozognak a kaptáruk körül. Ez azt jelenti, hogy ami a mi kertünkben, a mi környékünkön történik, az közvetlenül és azonnal hat rájuk. Sajnos ma ezek az apró lények egyre több veszéllyel néznek szembe. Az egyik legnagyobb probléma a vegyszeres permetezés, különösen virágzás idején. Egyes rovarirtók idegileg károsítják a méheket, tájékozódási zavarokat váltanak ki bennük, így sokan közülük már el sem találnak haza a kaptárba. A monokultúrás mezőgazdaság és a betonozott, gondosan nyílt kertek elvették természetes élőhelyük és táplálékuk nagy részét. A varroa atka, ez az apró élősködő, évtizedek óta tizedeli az állományokat világszerte, és komoly fejfájást okoz minden méhésznek. Ráadásul a klímaváltozás is összekuszálja a virágzási időszakokat, a méhek pedig nehezen tudnak ilyen gyorsan alkalmazkodni. De mit tehetünk mi, hétköznapi emberek? Sokkal többet, mint gondolnánk. Kezdjük a kerttel vagy az erkéllyel. Ültessünk méhbarát növényeket. A levendula, a facélia, a borágó, a lila akác és a napraforgó a méhek igazi kedvencei. De kedvelik a sáfrányt, a kasvirágot, a szellőrózsát, a tátikát, a gyűszűvirágot, az orgonát és a mézontófüvet is. A lista valójában hosszú. Szinte minden egyszerű, nem nemesített virág hasznos számukra. Ezek közül sok cserében is megél, tehát az erkélyen is megoldható egy kis méhbarát sarok. Permetezésnél legyünk körültekintőek. Virágzás idején lehetőleg ne nyúljunk vegyszerekhez. Ha mégis muszáj, csináljuk este, amikor a méhek már nem repülnek, és ha a közelben méhész él, értesítsük őt előre. A fűnyírónál is gondolhatunk rájuk. Elég 2 hetente egyszer nyírni. A here és a pittypang nekünk talán gaz, a méheknek azonban értékes és fontos táplálék. Tegyünk ki nekik itatótálat is. Egy lapos tál, néhány kő benne, hogy legyen mire leszállniuk, és rendszeresen frissített víz. Ennyi elég is. Méhet ne használjunk, mert abba könnyen belefulladnak. Készíthetünk méh hotelt is, ami egyáltalán nem bonyolult. Egy fadarab, amelybe különböző méretű lyukakat fúrunk haránt irányban, hogy ne folyjon be az esővíz. A felület legyen sima, hogy a rovarok ne sérüljenek meg. Meleg, védett helyre tegyük ki a kertben. Ez igazi otthont ad a vadméheknek és más beporzóknak. No és végül a vásárláskor is tehetünk a méhekért. Válasszunk helyi termelőtől származó mézet. Ezzel egyszerre támogatjuk a hazai méhészeket, és biztosak lehetünk benne, hogy valódi, minőségi terméket kapunk. A méz megérdemli a figyelmet. Nem egyszerű édesítőszer. Funkcionális élelmiszer, melynek közel 70 féle gyógyhatást tulajdonítanak. Antibakteriális, immunerősítő, sebgyógyító. Fajtánként más és más az erőssége. Az akácméz megfázásra és immunerősítésre a legjobb. A hársméz idegnyugtató hatású. A napraforgó méz torokfájásra kiváló. A vegyes virágméz pedig az egyik legerősebb természetes immunerősítőszer. De vásárláskor figyeljünk oda. A boltokban kapható olcsó mézek között sajnos sok a hamisítvány. Cukorsziruppal higítják, vagy kétes eredetű, távoli országokból importált mézeket kevernek össze. Ha valami feltűnően olcsó, az mindig gyanús. A valódi, jó minőségű méz értékes, és az ára is ezt tükrözi. Összegezve, a méhek védelme nem csupán az állatszeretők ügye. Alapvetően a saját érdekünkről van szó. Amit a kertben teszünk, az visszahat az asztalunkra. Egy itatótál, egy méhhotel, egy helyi méhésztől vásárolt üvegméz, apró döntések, amelyek összességükben mégis sokat számítanak. A méheknek szükségük van ránk, de igazából nekünk van szükségünk rájuk. Jó ökosodást kívánok mindenkinek!

Dash Young Fly és Azaria és a közös dal, ez volt a Pannónia, most 13 óra 56 perc van, tehát gyakorlatilag 4 perc múlva már hallgatóink zenés jó kívánságait fogjuk közvetíteni, közel egy órában, úgyhogy a Szívködi hamarosan indul, de előtte jön a Roy Gallery, és egy picit reklámozunk is.

ismét kaphatók a népszerű úszóbérletek a Lendvai termálfürdőbe. 8 medence, 5 csúszda és strandröplabdapálya várja a látogatókat egész nyáron. Havi, háromhavi, féléves és éves bérletek közül választhat. Május végéig 10% kedvezmény jár minden bérletre. További információ a plusz 386-2-577-44-60-as telefonszámon, vagy a www.termekkötőjenlendava.si oldalon. Lendvai termálfürdő. Élmény minden korosztálynak. Lendvai termálfürdő. Élmény minden korosztálynak.

Lendvára szól a mai első zenés jó kívánság. Berke Dávidnak és Varga Inesznek házasságkötésük alkalmából gratulál, és Isten áldását kéri életük minden lépésére. A nagymama.

0: Szintén Lendván, Berke Dávidnak és Varga Inesznek esküvőjük alkalmából gratulálnak, sok boldogságot és lelki békességet kívánnak szülei és testvérei családjukkal.
1: Počítaš svega.

Ugyancsak a drága szülőket, Berke Dávidot és Varga Ineszt köszönti a dal Lendván. Gyermekeik, Márk és Aria házasságkötésük alkalmából kívánják, hogy szeressék egymást egy életen át.

A következő dal Bertalics született Tóth Lindának szól, aki tegnap ment férjhez. Párja Ján mellett lejjen szeretetre és boldogságra új otthonukban Ránkovcin. Öleli édesapja Jóska Völgyi faluból.

A következő szíves köszöntő Dobos Tibornak szól. Születésnapja alkalmából szívből gratulál a Lucskai család. She's crazy like a fool.

Telka Barabáson Cselenkovicsné Balaic Krisztinát köszöntik 50. születésnapja alkalmából. Jó egészséget és hosszú boldog életet kíván Isten áldásával, keresztanyja.

Ugyancsak Kerka Barabáson Cselenkovicsné Balaic Krisztinának kívánnak boldog 50. születésnapot, és a következő dalt küldik sok szeretettel. Laci és Balázs.

A drága unokát Turupoli Evelint névnapja alkalmából köszönti a dal Reziben. Ejeles napon kíván nagyon sok boldogságot, erőt, egészséget, hosszú boldog életet, mami és papi. A jó kívánságokhoz csatlakozik anya, Kocek, Kitti és Bence.

Márokföldre Magyar Kálmánnak szól a jó kívánság. Erőt, egészséget kíván közelgő születésnapja alkalmából Dezső és családja nemes népről.

Morgan Wallen sláger, ez volt a Love Somebody, most 14 óra 53 perc van, ugye a népszerű szívküldik után most belevetjük magunkat a vasárnap, pünkösdi vasárnap délutánba, és sok-sok jó zene érkezik majd a folytatást illetően. Lendván gyönyörűen süt a nap, 29 fokot mutatnak most a hőmérők, egy picit lengedezik a szél, ez talán ezt a hirtelen jött kánikulát enyhíti, viszont akik szabadtéri programokat terveztek már, azok most biztos, hogy összetették a két kezüket, hogy végre az időjárás kedvezően alakul. Hát pünkösd van, és ez egy rendkívül sokszínű ünnep, úgyhogy rengeteg mindennel lehet tölteni. A néphagyományokban is régóta elevenen él, például ugye a pünkösdi király királyné választás, a zöldágjárás és májusfa kidöntés, de a pünkösdi köszöntők és dalok szintén hozzá tartoznak ehhez a mai naphoz. A keresztény fókuszú megközelítés szerint ugye a Szentlélek kiáradásának a szimbólumai, a teológiai jelentés, a lángnyelvek meg a szél, ehhez a mai naphoz köthető, meg a pünkösdi csoda is. Hogyan értette meg mindenki a tanítványok szavait a saját nyelvén, ugye a kommunikáció egységes fontosságára is felhívja egyúttal a figyelmet, és hát nyilván, hogyha pünkösd, akkor hozzátartozik a pünkösdi rózsa, mint tavaszi dekoráció, úgyhogy ha van a kertben, akkor kerülhet természetesen az asztalra, annak az illata bejárja az egész otthonunkat, és megvan maga a hangulatteremtés is, de a pünkösd, akkor nem csak a pünkösdi rózsa, mint virág dekoráció kötődik ehhez az ünnephez, hanem többek között a fehér galamb is, ami szintén szimbolikus jelentésű, a béke és a Szentlélek jelképe, de ugyanakkor a bíborvörös és a fehér találkozása is e naphoz köthető, hiszen a hagyományos színeknek a használata ugyancsak az ünnep jellegét emeli. Ilyenkor nagyon sokan családi gyerekprogramokat terveznek, ki lehet menni a szabadba, lehet sárkányt teregetni a gyerekekkel, vagy akár tradicionálisan kint lehet tartani egy jó kis kerti partit, főzőcskézni, sütni, jókat beszélgetni, elmenni kirándulni a közeli erdőbe, ahol kicsit hűvösebb is van, vagy felkeresni egy közeli program lehetőséget. Szóval rengeteg minden beletehető még a következő órákba, és ha mellette mi is elférünk, annak nagyon örülünk és meg is köszönjük. Innen a Nevai stúdióból ugyanis folytatódik a délutáni adás, immár a László Attilával, Veréb Toméékkal, de jön a Solvév, Geszti Peti, és hamarosan Damiano Dávid. 14 óra 55 perc van.

0: Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.
1: Műsorunkban ezúttal Madeira. Az örök tavasz szigete kerül fókuszba. Bejárjuk az Atlanti-óceán különleges vulkanikus szigetét, ahol a meredek hegycsúcsok, a buja babérerdők és a híres levadatúrák felejthetetlen élményeket kínálnak. Borsos Flórával beszélgetünk a sziget változékony időjárásáról, a helyi gasztronómiáról és arról is, kiknek ajánlott igazán Madeira. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor.

Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

Ő van Damiano Dávid, ez volt a Talk to Me című slágere. Egyébként olasz az úriember, de mostanában angolul énekel. 15 óra 13 perc van, és hát lassan elérjük itt már a 30 fokot, de nem csak Lendvára jellemző ez, hanem az ország nagy részére egyébként. Mindenütt 25 fok fölé ment a hőmérő higanyszele, ami egyébként itt szokatlan, hiszen gyakorlatilag mától megkapjuk az idei szezon első hőhullámát. Jelenleg 28 fok van, 28-29 itt Lendván, 27 fokot mérnek Muraszombatban, lent Portorosban is csak 28 fok van, 29 fok Novomeston, és hát még az a 30 fok meg lehet, sőt, biztos, hogy a hőmérők mutathatnak 30 fokot, hogyha szélvédett helyen mér valaki hőmérsékletet. Egyébként a kezdeti erőteljesebb szél is most egy picit csillapodott, úgyhogy ezt a 28-29 fokot is most jóval melegebbnek fogjuk érezni. Pünkösd van, pünkösd vasárnap, és ugye a pünkösd az rengeteg olyan meglepő történet, babona, meg érdekesség kapcsolódik, amit lehet, hogy kevesen ismernek. Például, hogy honnan is ered. A csendes óceánon található ugye a pünkös sziget. Onnan kapta a nevét, hogy Bougainville francia felfedező éppen pünkös napján pillantotta meg 1768-ban. Ez a sziget leginkább arról híres, hogy innen ered a bungee jumping őse, ugyanis az ott élő helyi férfiak ma is liánokkal a bokájukon ugranak le magas fatornyokból, egy ősi termékenységi rítus részeként. A régi öregek egyébként feszülten figyelték az eget ilyenkor pünköstkor, mert komoly tétje volt az időjárásnak. A néphit szerint a pünkösdi eső ritkán hoz jót, mert általában tönkretette a termést. Kivéve a gyímes völgy volt, ahol viszont örültek neki régebben. És egykoron, ha már ősi babonák, akkor úgy hitték, hogy a pünköst hajnalban gyűjtött harmadcseppeknek mágikus erejük van. A lányok ezzel mosták meg az arcukat, hogy ne legyenek szeplősek és elkerüljék a szembetegségeket. De összefüggésbe hozták a tojással és a szépségápolással is, ugyanis a pünkösdi rózsaszirmait régen nem csak megcsodálták, hanem a gyerekek mosdóvízébe szórták, mert úgy tartották, hogy ez megvédi őket a betegségektől és biztosítja a jó egészséget. Emellett a gyermek áldásra váró nők ebben az időszakban rengeteg tojást ettek, mivel a tojás a pünkösdi ünnepkörben kiemelt termékenység szimbólum volt. És hogy mit jelent maga a szó? Ugye a pünköst görög eredetű és a pentekoszté szóból származik. Ennek a szabad fordítása ugye azt jelenti, hogy 50. és arra utal, hogy az ünnep pontosan a húsvét utáni 50. napon kezdődik. És hogy milyen különleges ételeket készítettek egykoron, illetve Muravidéken, erre is kitérünk hamarosan, de előtte jön az Álmokfutók és Wolf Kati.

Ígértem, hogy megnézzük, hogy a pünkösdi időszakhoz milyen ételek kapcsolódnak. Hát a népi gasztronómia izgalmas és jellegzetes ételeket tartogatott egykoron erre az időszakra is, hiszen a pünkösdi asztal régen is a bőség, a tavaszi zsongás és a babonáknak a keveréke volt. Így aztán a pásztorok körében a pünkösd volt ugye a tavaszi legeltetés és a nyájak számbavételének az időszaka. Így aztán különlegességet készítettek, nem sima pörköltet, hanem a birka minden része egyszerre főtt bele a bográcsba. És van egy birka pörkölt, aminek kifejezetten érdekes a főzési módja, annyira egyedi ez a karcagi birka pörkölt, ami hivatalosan is hungarikum lett. De egykoron, ahol például nem tartottak birkát, mondjuk folyóparti falvakban, vagy akár Erdélyben, ott a tavaszi szárnyasok domináltak egykoron. Ez volt az év első olyan időszaka, amikor már le lehetett vágni a tavaszi zsenge idei csirkéket, libákat, ropogós sültet, rántott húst készítették el, és frissen szedett uborkából készítettek mellé salátát, és ezzel tálalták. Nagyon gyakori volt a pünkösdi fonott kalács, ami önmagában is klasszikus ünnepétel, de nagyon sok helyütt egyedi módon készítették el, különböző variációkban sütötték meg, gazdagon megkenték például zsíros tejföllel, araposan megszórták durvára tört fekete borssal. De édes tésztek is kerültek az asztalra a pünkösdi desszertek között. Például különlegesség volt a lekváros palacsinta, a rétes, az aranygaluska, ugye ezek is kelt tészták nagyjából, és sokan úgy hitték, hogy minél hosszabbra nyúlik a tészta a konyhában, annál hosszabbra nő majd a kender a földeken, ami a jó ruházkodásnak a záloga volt. Pünköstkor az év első olyan ünnepe volt, amikor már friss gyümölcsöt lehetett szedni a fákról, tehát a pünkösdi asztal elmaradhatatlan kellékei voltak az első érett eprekkel, cseresznyével, vagy éppen meggyel megszórt pejhes, túrós lepények, illetve a piték. Szóval, ha kedvet kaptak még, lehet, hogy egy délután is egy kis sütéshez, én azt meg tudom érteni, hiszen rengeteg mindenre van lehetőség a következő órákban, és például arra, hogy zenéket hallgassunk, és ha már ételek, akkor el fogom mondani azt is, hogy Muravidék gasztronómiája és a pünkösdi hagyományok mitől különlegesek, de előtte Infraganti és Kid Rock.

Moravidék gasztronómiája és a pünkösdi hagyományok hát egészen különlegesek, hiszen itt a magyar és a szlovén kultúra évszázadok óta összefonódik, és ezen a tájon a moravidéki ízeket, hogyha asztalra akarjuk varázsolni, akkor helyi jellegzetességekkel érdemes készülni. Moravidéken a szabadtéri főzés és a bőséges húsételeknek az ideje köszönt be egyébként a pünkösdi időszakban. Bográcsételeket készítenek és nehéz húsételeket. Ugye, hogyha bográcsról beszélünk, akkor itt háromféle hús biztos, hogy kerül a fazékba, az edénybe, sertés, marha és vad. Ettől lesz sűrű, tartalmas egytálétel, amelyet hagyományosan pünköstkor is előszeretettel főznek a családok. Aztán, hogyha moravidék, akkor vindős hús, ez a vidék egyik legősibb húsos kincse, a fűszerezett, megsütött sertést hús vágott zsírba, tehát bödönbe folytva tartósították, és pünköstkor, a nehéz tavaszi munkák után ezt az energiadús ételt tálalták, elsősorban friss kenyérrel, vagy éppen dödöllével, és ha már dödölle, akkor az nem csak köret lehet, hanem önálló étel is. A moravidéki asztal elképzelhetetlen dödölle nélkül, a főtt burgonyából, búzalisztből gyúrt, kanállal szaggatott tésztát sertészsírban, rengeteg pirított hagymával és tejföllel sütik ropogósra. Pünköstkor a bogrács vagy a sültek mellé ez is kötelező elem. És hogyha pünkösd, akkor fumó és moravidéki perec, kerek perec. A pünkösdi édességek terén talán ez a moravidéki különlegesség a leginkább jellegzetes. A fumó ugye egy egészen bizarr, látványos ünnepi kalács, amit baba alakúra fontak. Eredetileg keresztelőkre készítették, de pünköstkor is megjelent az asztalokon a bőség és a gyermekáldás szimbólumaként. És hát ne feledkezzünk el a moravidéki kerekperecről sem. Ugye ez nem az a száraz, sós perec, hanem egy hatalmas ünnepi kelt tészta, amit tejföllel, tojással gazdagon megkentve sütnek meg, és gyakran az asztal közepére tesznek, amolyan díszként is. És hát a moravidéki gibanica, bár nem kizárólag pünkösdi étel, de a legnagyobb ünnepeken kötelező volt. Ez egy elképesztően gazdag, rétegezett sütemény, amelyben a mák, a túró, a dió és az alma váltakozik omlós, rétes tészták között. És ha már mindent említettem, akkor egy valami még ide kívánkozik, az pedig a folyékony arany, a tökmagolaj, hiszen a moravidéken nincs ünnepi étel tökmagolaj nélkül. Pünköstkor a friss tavaszi salátákat, a hagymás tojást rántottát, sőt még a vaníliafagyit, vagy akár a pünkösdi túrós lepényeket is meglocsolják ezzel a sűrű, sötétzöld, karakteres, diós ízű olajjal. Hát, ha valaki autentikus élményre vágyik, akkor bizony ezekből érdemes válogatni, és akár megkóstolni. A pünkösd ugye még holnap is tart, hiszen ma pünkösd vasárnap van, holnap pedig pünkösd hétfő, és nagyon sok országban egyébként a maihoz hasonlóan ünnepnap, többek között Ausztriában és Magyarországon is. Szlovéniában viszont holnap már munkanap lesz, úgyhogy a mai ünnepnapot érdemes kihasználni. Akár egy jó pihenésre, egy kis kikapcsolódásra, akár a saját kertben, vagy kirándulva, vagy akár talán egy medence partjánál, mert az a közel 30 fok, ami most uralkodik, az talán meg is kívánja azt, hogy egy kicsit felfrissüljünk, de fontos tudni azt is, hogy rendkívül magas az UV-sugárzás, úgyhogy a napsütéssel csak óvatosan. Zenéből viszont jöhet bőségesen, úgyhogy már is mondom a kínálatot, itt lesz Ágnes Vanilla, jön Ricky, a V-motorok, Michael Bublé, aztán Balázs Fecó, Groove House, Republic, szóval lesznek klasszikusok itt a folytatásban, maradjanak velünk.

0: Vérerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
1: Következő műsorunkban hallhatnak arról, hogy véget ért Sepsi Szent Györgyön a Sepsi Book 5. kiadása. Temesváron a Szórványban élő egyházakról tartottak beszélgetést és filmvetítést. És végül Kolozsváron rendezték meg a Szociológus Napok idei kiadását. Ezúttal Lendváról jelentkezünk. Ha tehetik, tartsanak velünk hétfőn 10 óra 15 perckor.

Hajszál pontosan délután 4 óra van, 16 órát mutat az óra itt fölöttem, és ez szerintem az önöké is, hogyha rápillantanak. És amíg az imént arról énekelt, ugye Balázs Fecó, hogy változnak az évszakok, hát bizony változnak ám, most benne vagyunk a nyárba, meg a kánikulába, aztán a jövő héten lesz megint egy intenzív változás, úgyhogy ennek a nyárias időnek egy érkező hidegfront szépen véget vett, de nem kell megijedni, ez a 20-22 fok nagyon kellemes lesz majd a hét közepétől. És a mai nap is kellemes lesz azok számára, akik mondjuk leülnek a tévé képernyő elé, vagy akár interneten keresztül követik az élő közvetítéseket. Nagyon sok sportrajongó van, így biztos vagyok abban, hogy este 10-től sokan Forma 1-et fogják nézni. Aki pedig a labdarúgás elkötelezett híve, biztos vagyok benne, hogy a Premier League mai találkozóit meg fogja tekinteni, vagy részben, vagy teljes egészében. Úgyhogy a mai nap sporteseményekben is bővelkedik és duskálhatunk benne, úgyben is bővelkedik és duskálhatunk benne. Ugye Forma 1 kanadai nagydíj ma,

vonal záró mérkőzése is ma zajlik. Esti rangadó lesz 20:45-kor Torino-Juventus, és szintén ebben az időben AC Milan-Cagliari találkozóra is sor kerül. Férfi Európa Kupa döntő első mérkőzését játsszák kézilabdában, így a 16:45-kor kezdődő mérkőzésen a MOL Tatabánya az Okrid csapatát fogadja. Jégkoron világbajnokság, ezt is említeni kell, a csoportkör mai kiemelt mérkőzéseit is nagyon sok csatorna közvetíti, 16:20-kor, tehát hamarosan Nagy-Britannia Lettország és Dánia Olaszország összecsapás lesz. Este 20:20-kor Finnország Ausztria, és ugyanebben az időben 20:20-kor Szlovákia Kanada. Nagyon sok sportcsatorna ezt is élőben fogja közvetíteni, úgyhogy érdemes ezeket is nézni, hogyha valaki szereti a sportot, és egy picit visszakanyarodnék a mai Liverpool-Brentford találkozóra. Ugye az utolsó forduló a Premier League-ben, és utolsó bevonulása a stadionba Mohamed Salahnak a Liverpool mezében, ugyanis ma, május 24-én hivatalosan kiszáll ebből a csapatból. Az egyiptomi klasszis korábban ugye bejelentette már hivatalosan, hogy 9 rendkívül sikeres év után a szezon végén távozik. Így a mai összecsapás őneki a búcsú meccse lesz. És azt gondolom, hogy már emiatt is érdemes lesz megnézni. Tehát 17:00-kor Liverpool-Brentford a Premier League-ben, és valóban ez lesz az utolsó meccse Salahnak. Ő egy szerethető focista volt ebben a csapatban is. Hát nyilván sokan meglepődtek a döntésén, de talán 9 év után ez annyira nem meglepő, és hogy fog ma teljesíteni a pályán, az gyakorlatilag szűk egy óra múlva kiderül, hiszen 17:00-kor kezdődik ez a mérkőzés, és ha már oda kapcsolunk bármelyik internetes oldalra, akkor most már nagyjából fél órája a helyszínről élőben megy a közvetítés, úgyhogy Szala 9 éves történetét elevenítik, lehetett látni, ahogy utoljára bevonul az öltözőbe és készülődik a mai meccse. És hát megvan, azt hiszem, itt már a kezdő 11 is, hogyha jól láttam, és a kezdő 11-ben Salah mellett a szokásos klasszisok is pályára lépnek, így például a 8-as mezben Szoboszlai Dominik is. Úgyhogy 17:00-tól ezt a mérkőzést is lehet nézni. Nálunk pedig közben hallgatni az MMR-t, ahol Groovehouse jön, Republic, ez a Noise, Fiesta, Klub 54, jön az Ergo, és lesz Killers is. Csodás délutánt mindenkinek. Torma Róbert a hangtechnikus, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyi Tündét hallják. Élvezzék a sok-sok jó zenét.

Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem. Ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom. Hazudj még,

Ez volt a Killers és a Human című sláger, 3 perccel vagyunk fél öt után, hát a nagy meleg egyáltalán nem enged tartósan marad. A 28 fok még nagyon erőteljes a páratartalom is emellé, és ahogy mondtam, a következő napokban még kapunk további felmelegedést. Ráadásul a meteorológusok most arra figyelmeztetnek, hogy holnap extrém magas UV-sugárzásra kell számítani, nagyon erős lesz, gyakorlatilag mindenütt, hiszen marad a tartós napsütés. A maihoz hasonlóan holnap is zavartalan napsütést élvezhetünk, szinte még fátyol felhők sem nagyon lesznek az égen. Így a hőmérséklet a maihoz képest is emelkedik, 27-32 fok közé, és ami biztató, hogy éjszaka egyáltalán nem fogunk fázni, 11-17 fok közé süllyed csupán vissza a hőmérő higanyszála. De kiadták a figyelmeztetést, hétfőn az UV-index meghaladja a 7-es értéket, ami azt jelenti, hogy általában júliusban, augusztusban szokott 7-es érték fölött alakulni az UV-sugárzás, tehát fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen. Lehetséges, és bízom benne, hogy ezt mindenki betartja, napközben 11 és 15 óra között kerüljék a napozást, javasolt vállattakaró, póló, szalmakalap, fényvédőkrém használata. Aki normál bőrtípusú, 15-20 perc alatt, ha kint van a napon, akkor már leéghet, és súlyos bőrkárosodást is szenvedhet, úgyhogy ezt tényleg vegyék komolyan. Az idei első hőhullámot megkaptuk, holnap még melegebbre számíthatunk, és holnap lesz a legmagasabb az UV-sugárzás. Egyébként most is 6-os értéket meghaladó, és ez is már károsítja a bőrt, tehát hogyha kint tartózkodnak, azért érdemes a fedetlen testrészeket, a karokat, vagy akár a lábat, arcot fényvédőkrémmel mindenképpen védeni a káros UV-sugárzástól. Idén meglehetősen korán jött az első hőhullám és a magas UV-index is. Talán sokan úgy gondolják, hogy ez a napsütés még nem annyira káros, sajnos de, és ezt tessék komolyan venni. Én figyelmeztetésképpen mondom, hogy nálunk pedig olyan dalok jönnek, amik nem károsodják se a fület, semmilyen érzékszervet, csak talán segítenek abban, hogy ezt a meleget könnyebben elviseljék. Egy jó árnyékos hely, egy pohár hideg víz, vagy egy jó limonádé segít abban, hogy könnyebben teljen a következő jó néhány perc is. Most 16 óra 36 perc van, jön Keresztes Ildikó, Roy és Ádám trió, egy régi klasszikussal a Bikini, és egy hűsítő nyári borral, Villevallo és Natalia Valon.

Ez volt a nyári mor, Summer Wine, Ville Vallótól és Natália Vallontól. 16 óra 51 perc van. Hát tegnap gazdára talált az aranypálma Cannes-ban is. Christian Mungiu rendezésében készült Fjord című Norvégiában játszódó filmnek ítélte tegnap este az aranypálmát a zsűri a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon. A román rendező 5. nagyjáték filmjével második alkalommal nyerte el a fődíjat a világ legjelentősebb filmes találkozóján. 19 évvel a 4 hónap, 3 hét, 2 nap című filmjének a sikere után tegnap ismét tarolt. A társadalmak megosztottak és radikalizálódtak. Ez a film elköteleződik mindenféle fundamentalizmus ellen, mondta az 58 éves filmes a díj átvételekor. Egyébként a román versenyfilm a mélyen vallásos, konzervatív, evangéliumi keresztényi értékek szerint élő. Gorgiu családról szól, amely Romániából érkezik Norvégiába. A film története egyébként izgalmas. A rendező azt állítja, hogy nem az volt a célja, hogy a konzervatív értékek mellett álljon ki, hiszen az előző 4 hónap, 3 hét, 2 nap című filmjében az abortusz kriminalizálása ellen lépett fel, de elismeri, hogy sokkal nagyobb elvárásai vannak egy progresszív társadalommal szemben, amely azt tartja magáról, hogy megtalálta a helyes válaszokat, és amely mindig is felsőbbrendűnek tartotta magát. Egyébként ez a román film nyerte el a Nemzetközi Filmkritikusok Szövetségének a díját is. Hát emellett számos díjat kiosztottak még, hiszen a legjobb női alakítás, a legjobb férfi alakítás, a zsűri díját is odaítélték. Egy biztos, hogy a fesztiválról rengeteg olyan első filmes szerepelt, első filmeket tettek a legjobbak közé, amely aranykamera díjat vehetett át, úgyhogy érdemes, ha valaki szereti úgymond idézőjelesen a művészfilmeket, nem a szokványos hollywoodi alkotásokat, mert érdemes megnézni akár ezt a román rendező által készített filmet is, a Fjord című, tehát Norvégiában játszódik, és tegnap elvitte az aranypálmát az idei 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon. Na de, hogy ma kiviszi el a pálmát a Forma 1-ben, az még egyelőre kérdőjel, hiszen a kanadai nagydíjra este 10 órakor kerül majd sor, minden sportcsatorna élőben közvetíti, és érdemes is nézni, hiszen annál is inkább, mert a hivatalos rajtrácson a Mercedes teljes elsősoros dominanciája lesz érvényben, ez határozza meg, miközben Montrealban a mostani előrejelzések szerint változékony esős időjárás nehezítheti majd a csapatok dolgát. A szombati időmérő edzés alapján a pilóták az alábbi sorrendben vágnak neki a 70 körös futamnak. A rajtrács első sorát George Russell és Kimi Antonelli foglalja el, ugye, a Mercedes-szel. Őket a McLaren párosa, Lando Norris és Oscar Piastri követi, még a harmadik sorból Lewis Hamilton a Ferrarival és Max Verstappen a Red Bull-lal fog elrajtolni. A versenyt bizony az időjárás előrejelzés befolyásolhatja. Nagyjából 60% esélyt látnak a csapadékra, ami bizonytalanná teheti a felépített stratégiát. Viszonylag hűvös van, 16 fok körüli a levegőhőmérséklet, ez várható egyébként a futam idejére is, és valamennyire élénk szél, amilyen 30-40 km/h lehet, élénkebb széllökésekkel. Úgyhogy a mostani előrejelzések szerint ez a változékony időjárás, meg akár a helyenként vizessé váló pálya jelentősen átírhatja a taktikai terveket, úgyhogy szerintem izgalmas lesz a mai Forma 1, este 10 órakor megnézhetik. Nálunk pedig meghallgathatják Szatmári Orsit, Beatrice-t, jön Zoltán Erika, Kate Ryan, aztán hamarosan 17:30-kor már jelentkezik a Zöld Zóna, szerkesztője Donner Tímea.

0: Zöld zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
1: Köszöntöm a Zöld zóna hallgatóit. A kínai nagy zöld fal egy évtizedek óta futó kínai állami program, ami egyaránt szolgál természetvédelmi és gazdaságvédelmi célokat a Gobi és a Taklamakán sivatagot is magába foglaló térségben. Világviszonylatban Kína rendelkezik a legkiterjedtebb sivatagi területtel, így az országot rendkívül súlyosan érintik a pusztító homokviharok. Ennek ellenére a kormányzat számos átfogó intézkedést vezetett be a füves puszták és az erdők helyreállítására. A megtett lépések sikeresnek bizonyultak, hiszen először lelassították, napjainkra pedig már vissza is fordították az elsivatagosodás általános folyamatát. Itt az ideje megismernünk azt a monumentális munkát, amit kínai szakemberek sokasága végzett az elmúlt közel fél évszázadban. Erről szólunk a mai Zöld zónában. A kínai nagy zöld fal gyakorlatilag egy monumentális tájrehabilitációs és elsivatagosodás elleni kezdeményezés, amely 1978-ban vette kezdetét, és a tervek szerint egészen 2050-ig tart majd. A fal kifejezés könnyen félrevezethetné az embert, egyetlen összefüggő gátat sugalva. A gyakorlatban azonban a projekt védőerdősávok, betelepített növényzeti zónák, helyreállított ökoszisztémák, dűnestabilizáló műtárgyak és védett ökológiai folyosók hatalmas mozaikja Észak-Kína területén. Gyakorlatilag a világ legnagyobb, az elsivatagosodás megfékezését célzó erdősítési törekvéséről van szó, amit egy hosszú távú ökológiai mérnöki rendszerként is meghatározhatunk. Észak-Kína évtizedek óta küzd a terjeszkedő sivatagokkal, a szélerózióval, a talajpusztulással és azokkal a homokviharokkal, amelyek drasztikusan rontják a mezőgazdaság hatékonyságát és a városi levegő minőségét. A Brit Királyi Földrajzi Társaság megállapítása szerint a telepített erdősávok szélfogóként funkcionálnak a Gobi és a Taklamakán sivatagok felől érkező porral szemben. A kínaiak ökológiai biztonsági bástyaként tekintenek rá, amely a mezőgazdasági területeket, a településeket és az infrastruktúrát védi. A léptéke lenyűgöző. A jelenlegi hivatalos adatok szerint a program már 13 tartományi szintű régióra terjed ki, a célterület pedig 2050-re meghaladja a 4 millió négyzetkilométert. Az érintett zónák erdőborítottsága a kezdeti 5%-ról mára majdnem 14%-ra emelkedett. Kína 2024 végén jelentette be a 3046 kilométer hosszú homok megkötő zöld övezet befejezését a Taklamakán sivatag körül. A Reuters kiemelt jelentőséget tulajdonított ennek a mérföldkőnek, mivel ezzel sikerült teljesen bezárni a gyűrűt Kína legnagyobb sivatagja körül. Ezzel párhuzamosan a NASA műholdas elemzései világosan megmutatták, hogy a 2000-es évek eleje óta Kína a globális zöldülés egyik fő motorja. Csak hát ez azért mégsem tudja ellensúlyozni azt a nagyságú környezeti terhelést, amit a kínai ipar és közlekedés ró a természetre. Észak-Kína azért kényszerült a védőerdősávok alkalmazására, mert a régióban az aridítás, az erős szél, a sérülékeny talajszerkezet és az emberi földhasználat hosszú ideje tartó, egymást erősítő interakcióba lépett. Az északi és északnyugati területek jelentős része sivatagi és félsivatagi tájak közvetlen közelében fekszik, ahol az intenzív szezonális szelek hatalmas mennyiségű homokot és port képesek megmozgatni, veszélyeztetve a mezőgazdasági területeket, a közlekedési folyosókat és a városokat is. Kína válasza szokatlanul ambíciózus volt. Az eseti, lokális megoldások helyett évtizedeken átívelő ökológiai védelmi rendszert kezdtek kiépíteni. Az 1978-ban útjára indított három észak erdővédő övezet programot egy szakaszos, egészen 2050-ig tartó nemzeti törekvésként tervezték meg, ami azonnal megkülönbözteti a rövidebb ideig tartó erdősítési kampányoktól. A kezdeményezés azért nőtte ki magát globális léptékű megaprojekté, mert a környezeti fenyegetés kontinensnyi méretű kitettséggel párosult. A NASA zöldítési vizsgálatai kimutatták, hogy Kína az elmúlt évtizedekben aránytalanul nagy mértékben járult hozzá a globális növényzet növekedéséhez, ebben pedig az erdővédelmi programok játszották a főszerepet. Mára már ott tartunk, hogy bármennyire paradoxnak is hangozzék, Kínát az államilag irányított, nagy léptékű tájrehabilitáció egyik legprominensebb példájaként tarthatjuk számon. A kínai nagy zöld fal egyszerre két okból is kiemelt jelentőséggel bír. Egyrészt nemzeti védelem a sivatag terjeszkedése ellen, másrészt globális teszt arra, hogy az ökológiai mérnöki módszerek képesek-e új környezeti anomáliák kialakulása nélkül átformálni a degradált szárazföldi területeket. Hogyan épült a fal? Merül fel a kérdés. Nos, fák, cserjék, öntözés, mérnöki munka, robotok és napenergia segítségével. A nagy zöld fal egy rétegzett szárazságkezelő rendszerként épült fel, nem egyetlen megszakítás nélküli erdősávként. Az exponált folyosókban a tervezők a telepített védőerdősávokat cserjészónákkal, dünerögzítő rácsokkal, öntözött ültetvényekkel és helyileg adaptált rehabilitációs foltokkal kombinálják. A projekt vegetációs sávok és blokkok révén fejti ki hatását, amelyeket a szélsebesség csökkentésére és a mozgóhomok megkötésére terveztek. A három éjszak programot azon erdősítési törekvések tágabb családjába sorolhatjuk, amelyek felgyorsították Észak-Kína zöldülését. A Taklamakán déli peremén a viharveszélyes zónákban először elegyengedték a talajt, csepegtető öntözőrendszereket fektettek le, majd olyan szívós fajokat telepítettek biológiai gátként, mint például a tamariska. Ahol a hagyományos szalmából készült négyzethálós rácsokat túl könnyen eltemették a vándorló dünék, a mérnökök több mint egy méter magas, függőleges homokfogógátakat alkalmaztak, hogy megtörjék a légáramlatokat és rögzítsék a felszínt. A munka a 2024-es mérföldkő után is folytatódik. Új frontvonalbeli erdősítések zajlanak, szélesítik a zöld övezetet, további rácshálókat építenek ki és bővítik a csemetekerteket. A projekt legújabb fázisaiban már megjelennek az intelligens ültetőrobotok és a fotovoltaikus rendszerekkel kombinált homokszabályozás is. Csiemó megyében a robotok előre programozott útvonalakon, a kézi munkaerőnél jóval nagyobb hatékonysággal képesek ásni és palántázni. Eközben Hotan egyes részein a napelemparkok csökkentik a felszín közeli szelet, és olyan mikroklimatikus viszonyokat teremtenek, amelyek kedveznek a panelek alatti szárazságtűrő növényzetnek. Ugyanakkor a kínai erdősítésekről szóló tudományos publikációk óvatosságra intenek. A siker záloga az ökológiailag megfelelő helyszínek kiválasztása, mivel a rosszul megválasztott telepítés alacsony túlélési arányt, végső soron pedig rengeteg elpocsékolt erőforrást okozna. A nagy zöld fal legpontosabb értelmezése tehát se nem heroikus leegyszerűsítés, se nem teljes körű szkepticizmus. Ez egy hatalmas, adaptív, infrastruktúrális projekt, amelynek hasznosulása azon múlik, mennyire sikerül összehangolni a fajválasztást, a vízkészleteket, a terepviszonyokat és a technológiát az ökológia realitásaival. Vajon hatásosnak bizonyult a sivatagosodás és a porviharok ellen? A kérdésre a bizonyítékok súlya alapján egy erős igen a válasz. Az elsivatagosodottnak minősített területek aránya csökkent, és nettó területcsökkenést ért el az ország a legutóbbi ellenőrzési ciklusokban a leromlott és homokos földek terén. Így Kínát a világ egyik legjelentősebb példájaként említhetjük a nagy léptékű tájrehabilitáció és a talajromlás elleni védekezés terén. A porvihar aktivitás szintén hosszú távú csökkenést mutat, ám a tudományos háttér árnyaltabb, mint amit a győzelmi jelentések szalagcímei sugallnak. A Nature folyóiratban 2022-ben megjelent Kelet-Ázsiáról szóló tanulmány megállapította, a por aktivitás közelmúltbeli csökkenését elsősorban a felszíni szelek gyengülése okozta, miközben a vegetációborítás növekedése és a talajnedvesség változása további hozzájáruló tényezőként jelent meg. Elmondhatjuk tehát, hogy valós sikerről, de nem befejezett folyamatról van szó. A projekt leginkább kockázatcsökkentő rendszerként, nem pedig végső gyógymódként vált be. A folyamatos munka önmagában is sokat mondó. Ha a probléma teljesen megoldódott volna, nem lenne szükség a sávok kiszélesítésére, a dűnék megerősítésére, a gyenge szakaszok újratelepítésére és a technikák folyamatos adaptálására. A kínai nagyzöldfal megváltoztatta az elsivatagosodás pályáját Észak-Kínában, és valószínűleg csökkentette a hosszú távú porterhelést a kulcsfontosságú régiókban. Azonban az igazság másik felét is ki kell mondani. A száraz területek dinamikus rendszerek maradnak, és az ökológiai mérnöki munkának lépést kell tartania a széllel, az asszállyal, a vízkészletek szűkösségével és a földhasználati nyomással ahhoz, hogy az elért eredmények tartósak maradjanak. Kína grandiózus projektje egy komoly, bizonyítékokban gazdag esettanulmányt kínál a világnak. Olyat, amely igazolja, hogy a nagyléptékű helyreállítás képes a széndioxidot hatékonyan megkötve átformálni a tájat, ugyanakkor az a legjobb zöldfal, amely évtizedekkel azután is ellátja a feladatát, hogy az ültető csapatok már rég levonultak a területről. Kedves hallgatóink, ennyi mára, egy hét múlva ismét zöld zóna.
0: Zöld zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.

Hát egy szerelmes dal, egy kikötők, és természetesen ehhez a dalhoz még anno, amikor megjelent a Balatonon forgattak egy nagyon hangulatos vitorláson készült videóklipet. Hát aki most valahol a Balaton közepén hallgat bennünket, ezt egy picit irigyeljük is, mert ott biztos sokkal kellemesebb az a 29 fok, ami most Lendván is uralkodik. Úgyhogy érdemes vízpartot választani. Ha holnap éppen szabadok, és nincs még program, akkor érdemes kihasználni valóban a nyárias időjárást egy jó kis strandolásra. Azt nem állítom, hogy a vizek hőmérséklete még olyan nagyon stabil lenne, de hát a bátrabbak már megmerítkeznek a 16-17 fokos Balatonvízében, és a tengervíz is hasonló 17-18 fok, ez a következő napokban majd 1-2 fokot változni fog. Szóval, ha kint nagyon meleg van, akkor akár az a 17-18 fokos tengervíz, vagy egyéb tónak a vize kellemesnek tud hatni. Egy a lényeg, hogy ne felhevülten ugorjanak bele, mert hogy ez most már tényleg amolyan júliust idéző időjárás, de nem tart sokáig. Úgyhogy ha kedvelik a nagy meleget, akkor még egy-két napig ízelítőt kapunk a nyárból, aztán mást már látszik a hőség vége. Még emelkedőben a hőmérséklet, szerdán viszont egy hideg front vet véget a májusi nyárnak, kisebb záporokkal, helyenként viharos széllel és több fokos lehűléssel érkezik, de a jó hírem az, hogy fázni akkor sem fogunk. És hát fűtjük tovább ezt a mai délutánt még jó kis zenékkel, mert hogy Bono érkezik a YouTube-ból, és Martin Garrix egy közös dallal, itt lesz a Bombon egy nagyon szép kis lágerrel, és aztán hamarosan meghallgathatják majd a hét zeneszámát is, és ha maradnak velünk, akkor 18 óráig még slágerzenék szólnak, leginkább a 80-as évekből, 70-es évekből, és 18 órakor, ha vasárnap, akkor magyar nótákkal folytatjuk. De nem csak magyar nótákkal, hanem magyar nóta választással is. A műsor első harmadában, azt követően pedig, mivel ugye a magyar nóta választás összekapcsolódik kívánságműsorral is, így akik szavaznak, ők magyar nótát kérhetnek ezúttal is, úgyhogy a délután utolsó óráját, 18 és 19 óra között mi magyar nótákkal, csárdásokkal fogjuk megtölteni, és természetesen az önök kéréseivel, kívánságaival. Na de közben zajlik a Liverpool-Brentford találkozó első félidővel, ha jól látom, akkor a 36. percnél tart a mérkőzés, és 0-0 egyelőre a találkozó eredménye. Hát itt azért sok minden történt ebben a 36 percben. Nem unalmas a mérkőzés attól függetlenül, hogy gól még nem született. Nyilván itt két erős csapat van a pályán, akik egyrészt védik a kaput, másrészt a támadó játékban is látszik az, hogy szeretnék megszerezni azt a vezető gólt. Éppen szögletett Mohamed Salah ívelte be, de a védők ezt is tisztázták. Úgyhogy egyelőre 0-0 a találkozó végeredménye. Én nyilván nem látom a mérkőzést, csak az eredményt, az aktuális helyzetet, de ha önök éppen képernyő közelben vannak, akkor lehet követni ezt a találkozót is egyéb más mellett. Nálunk pedig, ahogy ígértem, jön Martin Garrix és Bono.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobban.

0: Breaking News. A rádiózás harmadik korszakában tartunk, mert hozzánk is megérkezett a digitális adatszórás. Itt a DAB korszak. Mostantól az MMR digitálisan is hallható. Hangoljon rá!
1: Ezt aztán nem gondoltam volna.
2: A hét magyar nótája.
3: A hét magyar nótáját választjuk tehát a folytatásban. 18 óra van, köszöntöm a hallgatókat, de ahhoz, hogy tudjanak választani, természetesen ajánlatokat is kell kapniuk, úgyhogy érkezzen az első nóta Béres Ferenctől, nem józan eszem hagyott engem cserben.

0: felászom egyet, te megfogálsz egyet a rózsás kötényedbe.
1: Ez tehát a három ajánlat, és várja mindhárom nóta az önök szavazatait. Döntsék el, melyik legyen a hét magyar nótája, és ha van kedvenc nótájuk, akkor a szavazat mellé még kérhetnek is egy magyar nótát, amit rögtön a szavazás után le is játszunk majd. Hát Messengerben, e-mailben érkeztek, írt nekünk Nagyszaláncról László, és azt írja, hogy szavazni szeretne az első nótára Tiborral együtt, és kérnék Jákó Vera,

0: a Fagyban közepében a télnek című magyar nótáját. E-mailben is jött szavazatunk, és az e-mailes szavazat szerint Márta azt írja, az első nótára szavaznék, és kérek Szalai Lászlótól bármit, csak Szalai László nótázom. Köszönjük szépen Mártának is. Van-e telefonálunk? Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, és szép üdvözletet küldök. Én szavaznék a harmadikra.
0: Igen, Mária, a harmadikra egy szavazat, és a nóta kérése?
1: Hát a nóta kérésem pedig, ha jól tudom a címét.
0: Remélem, hogy jól tudja.
1: Piros muskáli virágzik.
0: Valahol a Kisfalumban?
1: Igen, valahol, igen.
0: Kisfalumban piros muskátli virágzik. Hát nem igen. Valószínű, hogy ez a nóta címe, de megpróbáljuk előkeresni, jó?
1: Jó, köszönöm, a kedvesek voltak, jó.
0: Minden jót.
1: Minden. Magának is, magunknak.
0: Jó egészséget, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
0: Van-e még telefonálunk? Szavazat érkezik-e? Üdvözlöm, jó napot kívánok.
2: Halló. Pedig csókolom Leisinger József vagyok Csurgóról.
0: Üdvözlöm, kedves József.
2: Szeretnék szavazni a harmadikra.
0: Igen.
2: És szeretném meghallgatni Kozma Incitől tamburával, az én apám olyan volt.
0: Az én apám olyan volt. Rendben. Köszönöm szépen, hogy szavazatot. Minden jót, kedves József.
2: Szép napot kívánok, pedig csókolom.
0: Viszont hallásra, szép estét. Van-e még? Telefonálunk. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Mária vagyok Berdentéről, és az első nótára szeretnék szavazni.
0: Igen, az első magyar nótára és a kérése.
3: Kérném szépen Kovács Apolóniától, menj csak tovább az utadon.
0: Menj csak tovább az utadon, rendben. Köszönöm szépen, Mária, minden jót önnek!
3: Köszönöm szépen önöknek!
0: Szép estét!
3: Viszont hallásra!
0: Viszont hallásra! Halló!
4: Halló, kedves sokolom Tünde, Karcsi vagyok Teskánról.
0: Üdvözlöm, kedves Karcsi.
4: És mi ketten a harmadik nótára szavaznánk.
0: Igen, ketten a harmadik nótára.
4: És a mindenképpen a Gyulai Erzsitől, ha megvan a Paprika Show.
0: Gyulai Erzsi és a Paprika Show. Rendben, köszönöm szépen,
4: köszönöm,
0: Karcsi.
4: Szépen. További kellemes napot minnyájuk.
0: Önnek is jó rádiózást, viszont hallásra. Van itt még szavazat, szeretnék szavazni a harmadik magyar nótára, és szeretném meghallgatni a Felmásztam a kemencére című nótát. Móni Lentiből küldte a szavazatot, Móninak is köszönjük szépen. Van telefonálunk. Halló, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, szép pürkös délutai üdvözletet küldök tündékem önnek és a Robinak stúdióban.
0: Köszönjük
5: és
0: szépen!
5: És én is a harmadikra szavaznak. Nótát pedig kérdünk, piros pünkös napján imádkoztam érted.
0: Piros pünkös napján. Időszerű a nóta, úgyhogy köszönjük szépen, kedves Ili. Minden jót
5: nagyon
0: önnek, jó egészséget.
5: Köszönöm. Jó, és köszönöm szépen a viszonthallásra.
0: Viszonthallásra.
5: Hála Isten.
0: Halló, jó napot kívánok! Igen, hála Isten, hogy valóban bekerült, mert sokan panaszkodnak, hogy nem könnyű bekerülni, de hát egy kis türelem kell hozzá, mert hogy sokan várakoznak, és ha minden igaz, akkor most is van egy telefonálunk. Halló! Üdvözlöm, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, Tünde, Erzsi vagyok Pacsáról.
0: Üdvözlöm, Erzsi!
6: Én a második nótára szeretnék rendben. Szavazni, és Kovács Apolóniától szeretném meghallgatni, azt mondják, hogy Szerencsém van című magyar nótát.
0: Azt mondják, hogy Szerencsém van. Rendben, küldjük a nótát, köszönjük szépen, Erzsi, minden jót önnek is.
6: Én is köszönöm szépen, és további szép estét kívánok.
0: Minden jót, viszont hallásra.
6: Köszönöm, viszont hallásra.

0: Időközben futott be jó néhány kérés, de üzenet is, úgyhogy meghallgatjuk a telefonálót először. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Üdvözlöm, Tünde!
0: Én is üdvözlöm!
1: Imre vagyok Szlovákiából.
0: Igen, Imre.
1: A másodikra szeretnék szavazni.
0: Igen.
1: És kérném a Túl a Tiszán faragnak az ácsok.
0: Túl a Tiszán faragnak az ácsok. Jönni fog a nóta. Köszönjük szépen, Imre. Felvidéken is meleg van?
1: Meleg van, na, igen. Meleg.
0: De jó, akkor igen, önök is kaptak van a nyárból. Köszönöm szépen, igen. Minden jót. Én nagyon szép napot, viszonthallásra.
1: Viszont önöknek is köszönöm szépen.
0: Közben jött üzenet, sziasztok, szavaznék a harmadik magyar nótára, és szívesen meghallgatnám Dóri József 9-et ütött az óra, este van című nótáját. Máté Zalabogsáról küldte az üzenetet. Máténak köszönjük szépen a szavazatot. Van-e telefonálunk? Halló, jó napot kívánok!
2: Nagyon is, jó napot, kedves Tünde!
0: Üdvözlöm!
2: Nálunk száz számra vannak a rózsacsokrok, ilyen még soha nem volt, olyan csodálatos. És Béres Ferenccel második az gimnista koromban találkoztunk élőben. Képzelje, akkor még meghívták a gimnáziumban nótaénekeseket. Ma már ilyenre biztos nincs példa.
0: Na most próbálom kitalálni, hogy melyikre szavazhat, mert az egyiket Béres Ferenc nótázza, a másik viszont rózsafa.
2: A rózsafa, igen. Igen, arra szavazok.
0: A rózsafa,
2: igen.
0: Rendben, Erzsi.
2: Természetesen, és kérném szépen Karcagi Nagy Zoltántól az Alföldi Szép Rónaságon. Sokszor hallom már mesténként a rádióban. Adom a Bettit, köszönöm, viszonthallásra.
0: Viszonthallásra, Alföldi Szép Rónaság, ez lesz a nóta. És Betty.
3: Igen, szervusz, Tünde. Én is szavazok a másodikra.
0: Igen.
3: És a nóta kérésem, a jó dolog a szerelem.
0: Jó dolog a szerelem?
3: Igen.
0: Rendben. Azt mondják az. És így is van. Köszönöm szépen, Betty. Minden jó, de majd a nótából meghallgatjuk. Köszönöm szépen. Nagyon szép napot és további jó rádiózást kívánok. Jött még itt üzenet, mégpedig írt nekünk Lívia Lentiből, szeretnénk ketten szavazni a harmadik nótára, és szeretném, ha lejátszanák a Kék ne felejts című nótát. Üdv Lívia Lentiből, köszönjük szépen Líviának is. Van-e telefonálunk? Halló? Ha nincs, akkor van itt még szerintem üzenet, bár itt közben írtak nekem, hogy nálunk 27 fok van, az egyik telefonáló most gyorsan ideírta, megnézték, hogy hány fok van odakint, 27, hát nálunk 28 fok van, és még mindig nagyon meleg, úgyhogy ha hűsölnének jó kis magyar nóták társaságában, akkor van még egy icipici lehetőség arra, hogy telefonáljanak, gyorsan elküldjék a szavazatot e-mailben, messenger üzenetben, és aztán utána nótázunk. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, Tündék, én Németné Klári vagyok Zalaegerszegről.
0: Üdvözlöm, Klárika.
4: Drága Tündékém, én a harmadik dalra szeretnék, igen, szavazni, vagy nótára. És ha lehet, kérem szépen Dóri Józseftől Gyöngyvirágos kiskertemben mosolyog a napsugár is.
0: Gyöngyvirágos kiskertemben küldjük ezt a gyönyörű nótát, és köszönjük szépen a szavazatot, további jó rádiózást.
4: Minden jót kívánok.
0: Minden jót, viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok.
5: Jó napot kívánok, Magdolna vagyok Lentiből.
0: Üdvözlöm, Magdolna.
5: Szeretnék szavazni az elsőre.
0: Igen.
5: És szeretném kérni Valahol a szívem mélyén című nótát.
0: Valahol a szívem mélyén?
5: Igen.
0: Rendben, köszönöm szépen, Magdolna.
5: Én is köszönöm.
0: Legyen szép estéje.
5: Szép napot kívánok, viszonthallásra.
0: Minden jót, viszonthallásra. Érkezik az újabb szavazat, üdvözlöm Önt is, jó napot kívánok.
6: Jó napot kívánok, én még a másodikra szavaznék.
0: Igen.
6: Kornó, tehát még azt kérném, hogy messze van a kicsi falum.
0: Messze van a kicsi falum, Elvira, ugye?
6: Igen, igen.
0: És mennyire van messze az a kicsi falu?
6: Hát, hogyha itton vagyok, akkor 17 kilométer, ha még Salzburgban, akkor még 450.
0: Akkor az messze van, de most idehaza van, ugye?
6: Idehaza, igen.
0: Nagyon jó, és köszönjük szépen, Elvira, a szavazatot.
6: Örülök, hogy hallhatom a hangját, hollan aranyos.
0: Küldeni fogjuk a nótát is.
6: Nagyon szépen köszönöm.
0: Minden jót, viszont hallásra.
6: Minden jót, viszont hallásra.
0: Robi pedig mutatja, hogy ezzel gyakorlatilag meg is telt 7 óráig a nóta küldési lehetőségünk. Én örülök annak, hogy ilyen sokan telefonáltak, írtak nekünk e-mailt, gyakorlatilag el is dőlt. Hát a többség a vidám csárdásra szavazott, bár 5 szavazattal került a 3. helyre Béres Ferenc, Nem a józan eszem hagyott engem cserben című nótája 6 szavazatot kapott. Bangó Margit és a Rózsafa bólogat a kert közepén, és az abszolút többséget Bálint Sándor vitte a Már mi nálunk babám című csárdással. Ezt majd többször fogják hallani a magyar nóta összeállítások élén, most viszont mi elkezdjük teljesíteni a magyar nótákat, úgyhogy hallgassák nagy-nagy szeretettel a következő szűk 3/4 órában az önök által kért magyar nótákat.

gyöngyvirágos kis kertedben mosolyog a napsugár is. Gyöngyvirágos kis kertedben hasonlít

a neveddel az ajkamon. Meg is tudnék halni életem. Gyöngyvirág a kék bolyák, éladoztak a határ.

És igen, gyorsan elszálltak az elmúlt percek, meg órák is. 7 órához közelítünk, nekem már csak egy dolgom van megköszönni. A délutáni megtisztelő figyelmet és további szép estét, adott esetben jó pihenést kívánni mindenkinek. Remélem, hogy jól telt ez a vasárnap is. Időközben még zajlik ugye jó 10 perces hosszabbítással a Liverpool-Brentford mérkőzés. 1-1 a találkozó eredménye ebben a pillanatban, és a 96. percnél tart a mérkőzés, és aki esetleg Liverpool rajongó, azt tudja, hogy Mohamed Salah befejezte, és szerintem a Liverpool nélküle nem ért volna fel a csúcsra. Az egyiptomi játékos a Liverpool történetének egyik legjobb játékosaként távozik ezzel a mai mérkőzéssel, de szerintem Andy Robertson mellett sem menjünk el, hiszen ő is búcsúzott az Anfieldi stadionban, és igazi harcosként megérdemelt búcsúztatót kapott egyébként a szurkolóktól, rajongóktól. Azt mondják róla, hogy az egyik leginkább alulértékelt Premier League játékos a generációjában, de egy biztos, hogy egy teljes értékű csapatjátékos volt ő is, hiszen minden egyes mérkőzésen ő is mindent beleadott, és remélem, hogy mi is beleadtunk ebbe a mai délutánban mindent, amit bele lehetett. Búcsúzik Önöktől Torma Róbert, a délutáni hangtechnikus, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, és a mikrofonnál a műsorvezető Cseresnyés Tünde. Minden jót kívánunk Önöknek!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

Móra Ferenc, Egerek mezeje. Egerek mezejének azt a tájat hívják, ahol a Berettyó a bihari hegyek közül kiszalad az Alföldre. Áldott búzatermőföld az, csak fölszántani nehéz. Lépten nyomon porladó csontokba, rozsdás vasakba, törött páncéldarabokba akadozik az eke. Nagy temető lehetett itt valaha, emeli meg ilyenkor a kalapját a szántóvető ember. Nagy volt biza, egy egész nemzet temetkezett bele valamikor, mégpedig vitéz és hatalmas nemzet, a nyilazó besenyőké. A besenyő nép atyafi volt a magyarral, de nagyon rossz atyafi. Csak a nyelve volt rokon a két népnek, a lelke nem. A magyar már akkor templomot épített az Istennek, házat magának, s hazájának hívta a földet, mely kenyeret adott neki. A besenyőnek nem volt hazája, kóbor nép volt, sátor alatt élt, mezítelen kard képében imádta az Istent. Nevét rettegte minden szomszédja, mert a besenyő szilaj volt, mint a pusztai farkas, ravasz, mint a róka, s gyors, mint a sólyom. Utoljára László király idejében látogatták meg a magyar földet a besenyő atyafiak. Véres arcú hírnök lihegve jelentette érkezésüket a királynak. Ha Isten velünk, ki ellenünk? Öltötte fel páncélját nyugodtan a szent király, és összekürtöltette fegyvereseit. Mire Várad alá értek a magyarok, akkorra a Martalóc had fölprédálta Erdélyt, s már a bihari hegyeken gyújtogatta az erdőket. A föld népe jaj veszékelve bujdokolt a vadharcosok elől, és a térden állva könyörgött László királynak. Fordulj vissza, urunk királyunk, csekély erőddel a halál torkába igyekszel. A besenyők annyian vannak, mint a sáskák. Ha Isten velünk, ki ellenünk? Kérdezte megint a szent király, s elszántan vezette kis seregét a Berettyó völgyéig. Éppen napszállat idején értek oda, s a király át akart úsztatni a folyócskán, mikor a keresztszegi monostorban megcsendült az esti harangszó. A király leszökkent paripájáról, és példát mutató. A király leszökkent paripájáról, és példát mutatva vitézeinek,

Tenger sokan voltak, szinte hajladozott alattuk a föld, s nyers kacagásukat borzalom volt hallgatni. A besenyő vitéznek könnyű volt ráismerni a magyarok közt a királyra, kimagaslott egy fejjel minden katonája közül. Azt üzeni neked az én királyom, hogy ragd a lábához a fegyveredet, mondta gőgösen a besenyő. Szent László pedig megsuhogtatta félkézzel rettenetes csatabárgyát, s mosolyogva felelt. Azt üzenem én a te királyodnak, hogyha olyan nagyon szeretné a fegyveremet, hát vegye el! Ebben a percben egy egérke szaladt végig a király bíbor köntösén, s apró lábaival fölkúszva a csatabárdra, megtelepedett annak a hegyében. Rossz jel! Súgtak össze László vitézei, de a király megint csak azzal fette meg őket. Ha Isten velünk, ki ellenünk? Az Isten messzebb van ám, mint az egerek, nevetett csúfondárosan a besenyő, s visszament az üzenettel a többiekhez. Azoknak azonban semmi kedvük se volt elmenni a magyar király híres csatabárgyáért, azt gondolták, hogy ráérnek arra reggel is. Addig a magyarok meg nem szökhetnek, ha csak szárnyuk nincsen. Akkor pedig egy szálig lenyilaszhatják őket, mint a verebet. A magyarok is érezték, hogy a halál árnyékában vannak, el is szánták már rá magukat, csak a király parancsát várták. Akkor aztán neki a besenyő tengernek, ahol a legsűrűbb. László király azonban, mintha megfejtette volna a veszedelmet, végig hevert a fűben, és kedvtelve simogatta az egerecskét. Örült neki, hogy olyan hamar hozzáédesedett, olyan otthon érezte magát a király tenyerében, akár a fészkében. Még cincogott is, mintha csak a cimboráit hivogatná. A vezérek csodálkozva nézték a játszadozó királyt, végre a fehérhajú besenádor odaállt elébe. A besenyők elcsendesedtek, királyom, csak az őrök virrasztanak a tábor tüzeknél. Hát, ha keresztül vághatnánk most magunkat. Nincs még itt a mi óránk. Nézett fel a király a csillagos égre, s azzal kieresztette tenyeréből az egerecskét. A kis állat cincogva tűnt el a fűben, de kisvártatva megint előkerült, mégpedig másodmagával. Körös körül futkosták a királyt, mintha csak biztatni akarták volna, aztán nekivágtak a tücsök muzsikától hangos mezőnek. Besenádor nem sokára megint odaállt a király elé, engedelmet kért tőle, hogy közelebb lopózhasson a besenyőkhöz. Meg akarta lesni, mit terveznek. Eredj! Intett neki a király. A nádor meg is indult, de alig ment néhány dárdahajításnyira. Ilyetten fordult vissza. Uram király! Úgy nyüzsög a mezőn az egér, hogy nem lehet tőlük járni, mintha lába nőtt volna minden görönynek. Csak ugyan, úgy látszott a csillagok világánál, mintha megindult volna az egész mező, s millió apró láb tipegése nyomta el a tücsök szót. Ha Isten velünk, ki ellenünk? Emelte ég felé kezét a király, aztán paripájára szökött, és hadirendbe állította vitézeit. Na most aztán, kard ki kard! Kezdett már bukdácsolni a hajnal az ég ablakán, mikor a kürtök megharsantak, és a magyarok nekivágtak az ellennek. Fegyverre! Fegyverre! Rikoltoztak a besenyő őrök. Abban a percben talpon volt az egész tábor. Minden besenyő vitéz előkapta a feje alól a nyílfegyverét, s mind megriadtan dobta el magától. Hova lett a nyilamnak a húrja? Hiába kapkodtak fűhöz fához, az egész besenyő táborban nem volt egy nyíl, amelyikkel lőni lehetett volna, egytől egyig valamennyinek a húrját elrágták a mezei egerek. Nyíl nélkül a besenyő nem tudott harcolni. Akinek volt is más fegyvere, elhajította rémületében és futott, amerre látott.
A megdöbbenés elvette az eszüket, és belekergette őket.

0: a magyar fegyverekbe. Mire a nap fölkelt, akkorra csak volt a besenyő nemzet. Akik kegyelemre megadták magukat, azokat László király a Mátra völgyeiben telepítette le. Ott aztán elvegyültek a magyarságban, mint esőcseppek a tengerben. Híre neve sem maradt a besenyő nemzetnek, hanem temetőhelyüket ma is Egerek mezejének hívja a nép.
1: Itt a vége, most jön vele!
2: Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek!
1: Jó éjszakát!
3: Szép álmokat!
4: Szép álmokat!
5: A Muravidék hullámhosszán. MMR.
6: Képzeld el magad egy szürke réten. Szürke erdő mélyé, a szürke minden. Szürke fák alatt, szürke nap halad. Szürke fénye, belevész a ködbe. Szürke mókusok, szürke fákon. Szürke fecskék ülnek, szürke ágon. Csőrükben ragadt, szürke bogarak.

Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6 és 92,7. Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazin.

0: A vasárnapi hírmagazin jelentkezik, köszöntöm a hallgatókat, ezúttal egy témával várjuk Önöket. Szombaton 13. kiadását érte meg a Hosszúfalusiak, most már messzeföldön híres gasztronómiai fesztiválja, a Spárganap. 5 csapat értelmezésben kóstolhatta a nagy érdemű a friss, szezonális, különleges ízű és igen egészséges zöldséget. A nap sztár vendége pedig Béne Volcsics séf volt. Szabó Márk vele beszélget már is.
1: Glede na to, da smo se preselili iz centralne Slovenije res na podeželje v Prekmurje, se mi zdi, da je prav, da se vključiš v samo okolje.
2: Béne Volcsics közismert és közkedvelt, egyben szakmai berkekben is komolyan jegyzett szlovén séf, nemrég Monstera néven egy új történetet kezdett Motovilcin Goričko, na Muravidék egyik legeldugottabb zugában. Azóta megfordul számos színvonalas gasztronómiai eseményen is, mert hogy örömmel hívják meg őt húzónévként is a helybéli szervező. Most a Masterchefből és oly sok más helyről ismert szakember azt mondja, hogy épp azért, mert az ország közepéből az igazi vidékre költöztek, párjával fontosnak tartják, hogy bekapcsolódjanak az itteni közéletbe. Úgy gondolják, hogy a közösség a legfontosabb, mert egymásra vagyunk utalva, és együtt többet tudunk elérni. Szerinte a gasztronómia nem feltétele a társas kapcsolatoknak, de mégis nagyon sokat segít, hisz ahol ételt szolgálnak fel, ott kapcsolódás is lesz, hisz mindig is így kapcsolódás. Csoródtak elődeink is.
1: Kirkol smo ljudje zbrani skupaj, vedno je neki za jest pa za pit. Pa vsak dogodek za sebe je poseben, vsak dogodek...
2: Béne Volcsics már jó pár helyen fordult meg nálunk, és mindenhonnan valamit magával is vitt. A vidéki rendezvényeken feltűnt neki, hogy a helyiek mindig nagyon igyekeznek, és egyesületi szinten mindenki a rendezvényeknek él. Ő maga a kapcsolatteremtésért érkezett Lendva mellé, hisz errefelé Hosszúfaluban ritkán jár. Ideális alkalomnak tartotta viszont, hogy egy kicsit többet legyen itt, és megismerje az ittenieket. A Spárga jó ismerőse neki is szakmai életéből. Mint mondta, alig várja ő is, hogy tavasszal kikacsincsanak a földből a kis fejecskék. Május elejétől június közepéig lehet finom, friss árut kapni, ezért ki kell használni minden évben a szezont. Ünnepelni kell ezt a zöldséget, hisz annyira sokoldalú, mondja. A fagylaltól levesekig mindenféle módon működik. Ő maga is minden szinten, szinte mindenben felhasználja. Reméli, hogy a Spárganapon kiderül, mit érez a növény iránt, és hát ha ötletet is ad valakinek meg.
1: Kako jaz čutim to sestavino, mogoče dal komu še kakšno idejo za naslednjič. Dve ideje danes pripravljam, bom kar nadaljeval sladico.
2: Egész pontosan 2 étel készül nála a desszertje, ami egy panna cotta akáccal és bodzával, de kerül bele eper és rebarbara is. Nagyon friss, nagyon tavaszias, és a legfontosabb, hogy minden összetevő most van a csúcsponton. Ezek mind-mind nagyon szezonális alapanyagok. Kulcsfontosságú a természetre hallgatni, és csak is szezonálisan dolgozni. Az íz a természetből érkezik ugyanis. Béne második étel különlegessége egy tésztaétel szalonnával, persze spárgával, koktélparadicsommal, hagymával és pesztóval.
1: Tega obdobja. Jaz mislim, da je to ključ. Treba je poslušati naravo, treba je spremljati, kaj se zunaj dogaja in treba se zavedati...
2: Ami pedig a magyar nyelvet illeti, az még Béne Volcsicsnak elég távoli, de szeretné megismerni jobban is. Számon tartja ugyanis a Balaton környéki borászok munkáját. A nyelv tetszik neki, habár szerint

A hazai spárgatermesztők szabadtéri konyhájukban többek között spárgás pizzát, fagyit, lángost, gulyást, salátát, raviolit és spárgás desszerteket kínáltak a helyszínen megvásárolt bonok fejében.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre mennénk, kezdjetek szeretnénk.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok.
3: Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok. Kósa Ferenccel ma a növényvilág legszebb rekordjait soroljuk fel. Ne késlekedjünk!
4: Már az állatvilág rekordjait próbáltuk elmondani, persze ebből rengeteg van, úgyhogy csak egy részlet volt, és most is csak egy részlet következhet a növényvilág rekordjaiból. Csodálatos világunk a műsor címe, ez ilyenkor talán a legszebben adja magát, hogy ilyen természetes csodákról és kincsekről beszélünk, amit hát remélem, hogy egyre inkább tudunk majd értékelni. Növényeket szinte mindenhol találhatunk, még a sivatagban is egyébként, meg még lehet, hogy a Antarktiszon is valami icipici mohák megjelennek, vagy pedig köveken nagyon lassan fejlődő ilyen zúzmók esetleg. Igen. Zúzmok. No, de most akkor ennél komolyabb növényekről fogunk beszélni.
5: Számos rekordról beszéltünk a Csodálatos Világunk című sorozatunkban, ami a növényeket illeti, sok mindenre képesek ezek a növények, képesek például egymással kommunikálni, az anyafák táplálni tudják a csemeteiket, egyes növények felismerik a rokkomaikat, vagy egyes növények például a kolóniát tudják figyelmeztetni, hogy valamilyen veszély közeleg.
4: Hát, hogyha meggondoljuk, a növények azok épp úgy mozognak, élnek, mint mi, csak ez nagyon lassan történik számunkra, de hogyha ilyen fölgyorsított felvételeket nézünk, nagyon szép dokumentumfilmek vannak, akkor kiderül, hogy szép lassan itt azért igenis haladnak, mennek, és komolyan, mintha még kommunikálnának is, és egy interakcióban vannak az állatokkal is, a klímával, mindenféle. Most is, ahogy tavaszodik, megfigyelhetjük például, hogy először a bokrok, meg a kisebb fák bontanak rügyeket, meg aztán leveleket, és akkor utána zárul csak fönt a lombkorona, egyfajta esélyt adva ezeknek az alsóbb szinteknek. Meg hát persze ott vannak ugye a vadvirágok, azok még korábban, úgyhogy nagyon szép ilyen harmónia alakul ki a növény között, ugyanakkor meg nagyon nagy verseny is van köztük a levegőért, meg az erőforrásokért, a vízért, a talajért, és sokszor még a beporzókért is.
5: Hát igen, nagyon érdekes ilyen dolgokat kerestünk ki, hát például a legnagyobb növény a tudósok genetikai vizsgálata alapján az úgynevezett Posidonia australis, ez egy ilyen szálas gombfű, szalagfű, ez egy tengeri fű, Ausztrália nyugati partjainál található, hát egyetlen magból terjed ki, körülbelül 4500 éves ez a növény, és 200 négyzetkilométeres területet foglal el. Hát ez például olyan 20 ezer focipálya területe.
4: Ilyet tudunk még a gombákról, hogy ilyen gombák vannak, hogy egy gomba ilyen nagy volna, de azt kell hozzátennünk, hogy a gombák azok szigorúan nézve nem a növény világ része, hanem az egy külön királyság lényegében.
5: Így van. Aztán akkor érdekességként el kell, hogy mondjuk, hogy a leggyorsabban növekvő növény az pedig a bambusz. Átlagosan 89-90 cm-t képesek növekedni egyetlen nap alatt. Ez azt jelenti lényegében, hogy hetek alatt a bambusz szédítő magasságokat érhet el, és igen kevés idő alatt elérik a teljes magasságukat. Több mint 1000 fajuk ismert a bambusznak, érdekes. A legtöbb faj magassága pedig a 3 és a 10 méter között mozog. Szóval lényegében a teljes magasságát elérheti egy héten belül.
4: Hát itt is látjuk, főleg ezek az invazív növények, hogyha van csapadék és napfény, akkor olyan durván tudnak nőni ilyenkor tavasszal, ha jók a körülmények, hogy tényleg szinte látni, ahogy nőnek. Ugye ezeknél a bambuszoknál is, ha ott ülnénk, lehet, hogy majdnem, hogy látnánk, de hát na, még ahhoz is túl lassú, de mégis rettenetesen gyors, hát ugye ez mind ugye energiájukba kerül.
5: Érdekesként talán még meg lehet említeni nálunk, itt Szlovénia területén, meg Magyarország területén is a komlót, ugye? A komló is igen gyorsan növekvő egy növény, és egy órán belül a komló is van, hogy megnől egy centimétert is.
4: Így van, úgyhogy megyünk tovább a rekordokkal. Ezeket sokszor egyébként milyen távoli helyeken találjuk, vagy trópusi esőerdőkben, vagy akár Kaliforniában.
5: Hát igen, a világ legmagasabb fáját találhatjuk meg Kaliforniában, ez egy mamutfenyő, vagy igen, a világ legmagasabb fáját találhatjuk meg Kaliforniában, ez egy mamutfenyő, vagy szekvoja, úgy is nevezik tudományosan.

0: Nagyon pontosan, igen, megfogalmaztad. Hát, hogyha a fáknál tartunk, még akkor még említsen meg a világ legnagyobb térfogatú fáját. Ez is egy óriás mamutfenyő, Sherman, egy amerikai tábornokról nevezték el. A körülbelül 84 méter magas fa 2700 éves lehet, átmérője pedig megközelíti a 7 métert. Fantasztikus egy adat. Az úgynevezett Sequoia Nemzeti Parkban található Kaliforniában, ahogy már említetted. És hogyha még maradunk a fáknál, hát akkor a legidősebb faföldünkön egy 4 méter vastag törzsű Patagónia ciprus. Déd nagyapának is nevezik, Gran Abuelo spanyolul, így is becézik, szóval körülbelül 5500 éves lehet. Most ez a Patagónia ciprus Chileben, Argentinában őshonos, tülevelű fa, a mamutfenyőkkel egy családba tartozik.
1: Azt hittem, hogy az, amely ott van nem messze Kaliforniától, azok a fenyőfák, most nem jut eszembe a nevük, vannak akkor egyéb versenyzők is erre a nagyon idős fa címre.
0: Igen, hát most a szakértők szerint létezik egy 43 ezer éves bokor is. Következő rekorder az úgynevezett Victoria Amazonica. Magyarul annyit jelent, hogy úszó tutaj. Ez egy Dél-Amerikából származó tündérrózsa, a vízen él, levelének átmérője 2-3 méter is lehet, és olyan szilárd, hogy egy 70 kg súlyú embert is képes gond nélkül megtartani. Hát sajnos nem tudjuk ezt megmutatni, de a világhálózaton nagyon érdekes képek vannak róla, hogy egy körülbelül a igaz 60-70 kilós ember áll ezen a virágon. Persze a vízben van ez.
1: Így van, és tudjuk, hogy ezek a növények nagyon hosszú életűek lehetnek, akár itt nálunk a Kárpát-medencében is a tölgyfák tudnak akár tényleg ezer évesek is lenni. Volt már olyan, hogy álltott egy tölgyfa, amelyhez még ugye Mátyás király a lovát hozzákötötte, meg ilyen legendáink vannak, de ezek nem teljesen légből kapottak, mert tényleg megtörténhet, és akkor ki tudja, hogy még egyéb nem is annyira feltűnő növények milyen rekordokat nyújthatnak. Azért a botanikusoknak van még ezzel bőven feladatuk.
0: Így van, van még munkájuk, úgyhogy meg fogják érdemelni a fizetést, úgy van, mindenképpen. Hát most érdekes, a legnagyobb virág az úgynevezett Amor Hallus Titanicum, hogyha jól ejtettem a nevét, magyarul titáni buzogány, hát ez körülbelül olyan 2 méter széles és 3 méter magas egy növény, közelében megmarad és szinte lehetetlen, hiszen undorító szagot áraszt, így tartja magától távol a kártékony rovarokat, de vonzza a leporzó legyeket.
1: Igen, mert ugye a beporzás nagyon fontos dolog a növényeknél, és erre általában a rovarok segítségét veszik igénybe, de vannak például a kolibrik, amelyek madarakként végzik ezt a munkát, és még vannak olyan emlősök is, amik ebből kiveszik a részüket, a szörmés emlősök, ugye?
0: Hát igen, a következő rekorder pedig a havasi bromélia, Bolíviában őshonos növény, az Andok hegységében, ő a leglassabban virágzó növény. Elképesztő az adat, hogy az első virágzás 150 év után következik be, majd maga a növény is elpusztul. Szóval első virágzás és akkor halál. A virág szára körülbelül 10 méter magas, a virág maga pedig 3 méteres. Na és akkor még meg kell említeni egy pálmafajt, ez pedig a tengeri kókusz, a Seychelles-szigeteken található, termése 10 évig is fejlődhet, ez idő alatt tömege 20 kilósra is gyarapodhat. Ez a növényvilág legnagyobb termése, szóval ez is egy rekord. A gyümölcs héja 10 cm vastag, hát de van egy rossz hírem is, íze pedig ilyen kellemetlen, úgyhogy nem nagyon fogyasztható.
1: Akkor ez nem az a kókuszfajta, amit mindenhol szépen termelnek.
0: Semmiképpen se.
1: Igen, mert az még ugye nagyon népszerű.
0: Igen.
1: Hát ebből is több fajta van a kókuszokból is. Különleges növényeket nálunk a környéken hol láthatunk? Vannak nálunk is egyébként ilyen nagyon kis számban még őserdők Szlovéniában egyébként, vannak olyan kis foltok, ahol megnézhetjük ezt, már amennyiben beengednek, mert vannak olyan helyek, amelyek szigorúan védettek, és be se lehet menni csak tudósoknak, kutatóknak, de amúgy az arborítumok és a botanikus kertek adják magukat ehhez, meg sokszor állatkertek mellett is szoktak lenni ilyen gyűjtemények egyébként.
0: Hát igen, két különböző kifejezés. Beszélünk, hogy arborétum, meg a botanikus kert, ha bár rokkon kifejezések. Hát a botanikus kert magyar jelentése az a füvészkert. Ez egy alapvetően nagy kiterjedésű növénygyűjteménynek a helye. Célja az oktatás, az ismeretterjesztés. Világszerte a hozzáférhető adatok szerint csak nem 2000 botanikus kert létezik. Az egyik legismertebb a Földön a londoni királyi botanikus kert. Érdekességként hadd említsem meg, hogy körülbelül 17000 különleges növényfajjal rendelkeznek. Elképesztő egy adat. Ezt a 2019-es évi leltár bizonyította. 1759-ben nyitották meg, és napjainkban több mint 1100 alkalmazottja van.
1: Na hát ezek is rekordszámok, ugye tudjuk, hogy Angliában ennek szép hagyománya van, de egyébként Magyarországon és Szlovéniában is meg fogunk tudni mondani nálunk is szép arborítumokat, botanikus kerteket. Az arborítum az annyi, hogy az inkább ilyen eredeti, ilyen olyan, mint egy kis erdő, a botanikus kert az meg inkább ilyen rendezettebb, szebb, emberi kéz által megmunkált táj, utána az érzésre az a különbség.
0: Hát igen, arborétum is egyfajta botanikus kert, ugye említetted, de itt kifejezetten cserjék és fák kapnak helyet, szóval már mint az arborétumokban. Természetesen Magyarország és Szlovénia is dicsekedhetik,

0: téren. Csak néhány ilyen kiváló helyet említsünk meg, 2-3 nem is messzi van tőlünk, szóval Lendvától, Muravidéktől. A Jeli Arborétum Vasvár közelében található 1922-ben kezdte kialakítani Gróf Ambróczi Migaczi István, a híres botanikus, aztán Babacsony közelében pedig meg kell említeni a Foli Arborétumot, nevét alapítójáról, Foli Gyuláról, egy pécsi orvosról kapta. Az alapítás az 1900-as évek elejére tehető, de még közelben meg lehet említeni a Kámoni Arborétumot is, amely Szombathelyen található, aztán Magyarországon még van számos arborétum, például a Vácratúti Nemzeti Botanikus Kert Vác közelében, aztán az Alcsuti Arborétum, a Gödöllői Arborétum, aztán a Szarvasi, aztán Zirc városában található egy nagyon csodálatos arborétum, ez a Ciszterci Apátság Arborétuma. Arborétum közelében persze egy kastély, ott pedig látható még a, vagyis nem is a kastélyban, hanem a apátságban különböző múzeumok láthatók, Magyarország egyik legnagyobb könyvtára is található, úgyhogy Zircet is mindenképpen szép meglátogatni.
1: Igen, és ezek nincsenek is olyan messze, tényleg el is tudunk jutni könnyen. És Szlovéniában 23-ban, amikor volt az a csúnya nagy árvíz,
0: igen,
1: ami egyébként, emlékszem, hogy akkor a Mozirski Guide elmosta, ami azelőtt egy gyönyörű kis gyűjtemény volt. Most nem tudom azóta, mennyire sikerült felállni ebből.
0: Valamit felállítottak, igen, igen, most már működik újra, igen, a Mozirski Guide. Tulipánok legnevezetesebbek ott Mozirski Guide-ban.
1: Ami egyébként nagyon szép, hogy ott van mellette, nem tudom most a Savinja.
0: Savinja folyó.
1: A Savinja, igen. Savinja. Tehát a Savinja egyébként nagyon festői, csak hát akkor, amikor ez az áradás volt, hát most ez is megint az embernek a rossz sáfárkodása miatt lett ebből is ilyen nagy gond, de hát ezt most tegyük zárójelbe, ez most máshova vezetne el. És akkor ez mellett a Gáj mellett, ugye, ez a kis liget mellett van egy Vócsi Potok nevű, ami még híresebb.
0: Hát a Vócsi Potok talán még híresebb, ez már kicsit odébb található, Ljubljanától nem messzi Kámnik városa környékén. A nagy hírű Vócsi Potok arborétumáról beszélünk, körülbelül 2500 fajta fában gyönyörködhetünk itt. Egyes fák Észak-Amerikából és Ázsiából származnak. Hát ezen kívül persze ideális sétálóhely is ez a Vócsi Potok, jó szórakozási lehetőségeket nyújt.
2: Csodálatos világunk, legek, rekordok. Ezek voltak a növényvilág legpompásabb rekordjai a világ minden pontjáról. Találkozzunk egy hét múlva is, akkor a legkáprázatosabb strandokat járjuk be. Várjuk Önöket akkor is, Kósa Ferenccel, Márait búcsúzunk, szép napot kívánunk!

0: tudnám a választ, elmondanám neked.
1: Nem tudom, hogy miért vagyok

0: Muravidéki Magyar Rádió. Minden, ami velünk történik.
1: MMR.
0: A mi rádió.

Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Wap it up, pip, pip, boom, and I've been up, pip, boom.

0: Ígérem nektek, emberek, hogy jó királyotok leszek.
1: Ha egy országot is kaphatok,
0: mert anélkül király nem vagyok, én nem leszek zsarnok, mint annyian. Nem részegíthet meg a rang.